0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Mindig csak nevettem, bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a feltét.

never needed anyone. And making love was just a

0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Egyszer is akarom veled ezt még.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Радио Пульс. Ты в 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Vítanie radioslúchačom, to vás čujú aj noviny sportom. Визначилися фіналісти Ліги Європи. Ними стали Астон Вілла та Фрайбург. Астон Вілла в чисто-англійському протистоянні виявилася сильнішою за Ноттінгем Форест. А Фрайбург у першому поєдинку зазнав виїзної поразки від Браги, утім вже на шостій хвилині матчу відповіді португальці залишилися в меншості. Ще до перерви німецький колектив свою чисельну перевагу втілив у забиті голи. Фінал Ліги Європи відбудеться у середу 20 травня у Стамбулі на стадіоні Бешикташ. Також визначилися фіналісти Ліги Конференції. Ними стали Крістал Пелес і Райо Вальєкано. Англійський клуб у своєму півфінальному протистоянні обіграв донецький Шахтар за сумою двох матчів з рахунком 5-2. А Райо Вальєкано виявився сильнішим за французький Страсбург. У компенсований до другого тайму час Страсбург не реалізував пенальті. Фінал Ліги Конференції відбудеться 27 травня у Лейпцигу. Ліга чемпіонів наближається до грандіозної розв'язки. У фіналі, який відбудеться 30 травня в Будапешті, зустрінуться ПСЖ та Арсенал. Матч прийматиме стадіон Пушкаш Арена. Сен-Жермен виходить на вирішальний поєдинок як чинний переможець турніру, тоді як Арсенал вперше за 20 років пробився до фіналу після поразки у 2006-му. Додаткової інтриги додає й те, що головні тренери команд Луїс Енріке та Мікель Артета представляють одну футбольну школу та мають давні професійні зв'язки. Пушкаш Арена вміщує 67 215 глядачів. УЄФА виділила кожному клубу по 17 200 квитків, а решта 39 тисяч надійшли у відкритий продаж для нейтральних вболівальників. Очікується, що під час фіналу Будапешт прийме понад 100 тисяч туристів. У поточному сезоні фінальний поєдинок розпочнеться не о 22:00 за київським часом, а на 3 години раніше – о 19:00. Як інформує УЄФА, це зроблено для зручності вболівальників та покращення логістики в день фінальної гри сезону. До початку чемпіонату світу з футболу залишається трохи більше місяця. Турнір вперше в історії пройде за розширеним форматом. 48 збірник змагатимуться у 12 групах, звідки до плей-офф вийдуть по дві найкращі команди, а також 8 третіх місць з найкращими показниками. Континенти отримали такі квоти на участь: Європа – 16 збірних, Африка та Азія – по 10, Південна Америка – 6 та Північна та Центральна Америка – також 6 команд. Загалом чемпіонат триватиме з 11 червня до 19 липня. Фінальний матч відбудеться у Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка є однією з найбільших у США. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Ma Ukrajnában a nácizmus feletti győzelem és az 1939-1945 között dúló II. Világháború áldozatainak emléknapja van. Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára Rustem Umerov az Egyesült Államokba érkezett, ahol több fontos találkozót folytat majd az amerikai elnök Donald Trump képviselőivel. Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszkij három feladatot adott az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkárának az amerikai tárgyalások előtt. Erről az RBK Ukrajna számolt be, Volodymyr Zelenszkij Telegramon közzétett nyilatkozatára hivatkozva. Az első a humanitárius terület, reméljük, hogy sikerül újabb szakaszát megvalósítani a hadifoglyok szabadon bocsátásának. A második a diplomáciai folyamat felgyorsítása, jelentette ki az elnök. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna folyamatos kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, és tud a partnerek orosz féllel folytatott egyeztetéseiről is. A harmadik, van néhány konkrét biztonsági megbízás az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára számára az Amerikával való együttműködésünkkel kapcsolatban, mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy a találkozók eredményeiről részletes beszámoló ott vár. Kárpátalján azt a verziót is vizsgálják, hogy a Volóci erdőtüzet szándékos gyújtogatás okozhatta, amelyet orosz megrendelésre helyi lakosok beszervezésével hajthattak végre. Erről Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője számolt be az Ukrinformnak. Ezt a verziót azért vizsgálják, mert a tűz keletkezésének helye nehezen megközelíthető. A terület rendkívül bonyolult domborzatú, sok a szakadék, a nehezen járható rész és az erdős terület. Ez a hely meglehetősen messze található a falu Istambultól, egyáltalán nem turisztikai övezet, nincs ott senki, aki csak úgy tüzet rakna, vagy száraz növényzetet égetne, ahogyan azt a falvakban a kertek közelében szokták. Oda külön el kell menni, vagy fel kell jutni. Ezért létezik az a feltételezés, hogy megrendelésre történt gyújtogatásról van szó, magyarázta a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője. Mint korábban hirtattunk róla, május 5-én Bolóc közelében nagyszabású erdőtűz ütött ki. A lángok mintegy 75 hektárnyi területet érintettek. Később a tűzoltásába több mint 350 embert, 48 technikai eszközt, valamint a katasztrófa védelem légiegységeit is bevonták. Tegnapra sikerült lokalizálni a tüzet. Az Áhonyi határátkelőn négy nemzetiségű találkozót tartottak Ukrajna, Magyarország, Románia és Szlovákia vámhatóságainak vezetői, ahol többek között a vámügyi együttműködés erősítéséről tárgyaltak. Az eseményt a Magyar Film meghívására rendezték meg, és folytatása volt annak a több oldalú együttműködési formátumnak, amelyet Ukrajna tavaly kezdeményezett. Az ukrán delegációt Orest Manzi, az ukrán állami vámszolgálat elnöke vezette. Magyarországnak, Szlovákiának és Romániának közös határszakaszai vannak Ukrajnával, amelyeken keresztül az ország külkereskedelmi forgalmának jelentős része halad át. A találkozó során a felek megvitatták az Ukrajna és az Európai Unió közötti határátkelők működésének aktuális helyzetét, valamint a vámeljárások egyszerűsítésének lehetőségeit, amelyek gyorsíthatják a határátlépést. Külön szó esett a rendkívüli helyzetek esetén alkalmazandó korai értesítési rendszer memorandumainak végrehajtásáról és frissítéséről is a határátkelő helyeken. Az ukrán delegáció kiemelt figyelmet fordított az EU tagállamokkal történő automatizált logisztikai adatcsere kérdésére is. A találkozó eredményeként a felek megerősítették a többoldalú regionális együttműködési forma hatékonyságát, valamint készen állnak arra, hogy a jövőben is folytassák az ehhez hasonló egyeztetéseket. Julija Svilidenko bejelentette, hogy az országban jelentős ütemben zajlanak az útjavítási munkálatok a kormányzati egyeztetést követően, amelyen részt vett Olekszij Kuleba, valamint Mihajlo Fedorov és Szerhij Márcsenko is. A tájékoztatás szerint naponta mintegy 203 útjavító brigád dolgozik az országban, összesen körülbelül 2000 útépítő részvételével. A nemzetközi főútvonalakon már befejeződtek a főbb munkálatok május 1-jéig. Jelenleg összesen 8,5 millió négyzetméternyi útfelületet újítottak fel, és a kormány célja, hogy június 1-ig elérjék a legalább 10 millió, optimális esetben pedig a 12 millió négyzetmétert, ami az éves terv mintegy 45%-át jelenteni. A szükséges finanszírozást a kormány már biztosította, emellett az Ukrajna helyreállítási ügynöksége és a regionális fejlesztési minisztérium további forrásokat is bevon a közpénzügyi beruházási program keretében. Külön figyelmet fordítanak a frontvonalhoz közeli régiókra, ahol az útjavítási munkák már zajlanak és bővülnek. Emellett új rendszer dolgoznak ki az önkormányzatokkal és megyei katonai adminisztrációkkal közösen történő útfenntartási társfinanszírozásra. Az időjárásról. Ma változékony időben lesz részünk, a reggeli csapadékos idő után napközben némi napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet 15-19 fok körül alakul.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. Kialakult az Európa Liga döntőinek párosítása. Az Aston Villa és a Freiburg jutott be a fináléba. Az Aston Villa az angol párharcban bizonyult jobbnak, miután felülmúlta a Nottingham Forest csapatát. A Freiburg ugyan az első mérkőzésen idegenben kikapott a Brágától, ám a visszavágó 6. percében a portugálok ember hátrányba kerültek, amit a német együttes még az első félidőben gólokra váltott. Az Európa Liga döntőit május 20-án szerdán rendezik Isztambulban, a Besiktás stadionban. Megvannak a konferencia liga döntősei is. A Crystal Palace és a Rayo Vallecano küzdhet meg a trófáért. Az angol csapat a Shakhtart győzte le 2-es győzelemmel, összesítésben 5-2-re. A Rayo Vallecano pedig a Strasbourgot múlta felül. A francia együttes a hosszabbításban büntetőt hibázott, így nem tudott visszajönni a párharcba. A konferencia liga döntőjét május 27-én Lipcsében rendezik. A 2026-os Bajnokok Ligája a végéhez közeledik, mint ismerte a budapesti döntőbe a PSG és az Arsenal csap össze. A fináléra május 30-án kerül sor a Puskás Arénában. A címvédő Paris Saint-Germain sorozatban másodszor jutott el a döntőig, míg az Arsenal 20 év után szerepel ismét a Bajnokok Ligája fináléjában, legutóbb 2006-ban. A mérkőzés külön érdekessége, hogy a két vezető edző, Luis Enrique és Mikel Arteta egyaránt azonos futballkultúrából érkeztek. A budapesti Puskás Aréna befogadó befogadó képessége 67215 fő, az UEFA pedig mindkét klub számára 17200 jegyet biztosított. A fennmaradó 39000 belépő semleges szurkolók számára kerül szabad értékesítésre. A szervezők várakozásai szerint a döntő hétvégén több mint 100000 futballrajongó érkezhet Budapestre. A kezdés időpont idén különösen fontos, mert az UEFA 2026-tól megváltoztatta a bajnokok ligája döntők hagyományos 21 órai kezdését, és előrébb hozta 18 órára. A döntés célja a szurkolói élmény javítása, könnyebb közlekedés biztosítása, valamint hogy a mérkőzés világszerte több nézőhöz jusson el. Már csak valamivel több mint egy hónap van hátra a 2026-os labdarúgó világbajnokság kezdetéig. A torna történelmi újítással indul, 48 válogatott vesz részt rajta, amelyeket 12 csoportba osztottak. A kiesés szakaszban csoportonként az első két helyezett, valamint a 8 legjobb harmadik jut tovább. A kontinensek indulói így oszlanak meg: Európa 16 válogatott, Afrika és Ázsia 10, Dél-Amerika, Észak és Közép-Amerika 6-6 válogatottal indul. A világbajnokságot 2026. június 11 és július 19-e között rendezik. A döntőre New Yorkban a több mint 80000-es MetLife stadionban kerül sor, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb arénája. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на радіо Пульс FM.
3: Реклама.
6: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Те, що фіном пізза і що паста районгує, водь? akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: Tetőmegoldások.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

annyi boldog pillanat vár rám karodban még. Meg kell, hogy

0: питання радіо слухачам до вашої уваги новини спорту. 10 травня вдруге у Берегові відбудеться благодійний забіг «Біжу за героя», який торік започаткували як традиційний спортивно-патріотичний захід. Мета подій – вшанувати захисників та об'єднати громаду у форматі масового спортивного старту. До участі запрошують усіх охочих – як досвідчених бігунів, так і тих, хто хоче подолати дистанцію у прогулянковому темпі. Учасники долатимуть 20,5-кілометрову дистанцію. Старт відбудеться 10 травня біля Центру культури та дозвілля. Реєстрація розпочнеться о 9:00, початок забігу – о 10:00 за київським часом. Головним організатором заходу є Берегівська міська рада. Благодійний фонд «Гейнів» вже 13-й раз організовує благодійний турнір пам'яті Йожефа Зубко. Цьогорічний престижний турнір для юних гандболістів відбудеться у суботу 9 травня у Бергові. Останніми роками змагання стабільно зростає. Торік на майданчик вийшли 36 команд, загалом 417 юних гандболістів. Організатори цього разу очікують значну кількість учасників, адже турнір є одним із найважливіших місць зустрічі гандбольного резерву Закарпаття. Мета змагань – надати можливість молодим талантам проявити себе та зміцнити позиції гандболу в регіоні. У Хусті відбулася фінальна частина чемпіонату Закарпатської області з гандболу серед юнаків 2014-15 років народження. За результатами змагань чемпіоном став Хуст Нарцис. Срібло виборов КЗ «Ездюшор» ЗУР-2 з гандболу міста Ужгород, а бронза дісталась Берегівський ДЮСШ. У ДЮСШ «Спартак» місто Хуст у підсумковому протоколі опинилась на четвертому місці, а КЗ «Ездюшор» з гандболу ЗУР-1 міста Ужгород завершив чемпіонат п'ятим. Команда Ужгородського МВК «Гармонія» представлятиме Закарпатську область у фіналі президентського проекту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнської шкільної ліги. На стадіоні «Карпати» в Хусті відбувся четвертий обласний етап змагань із кросового біатлону. Участь у турнірі взяли 6 команд із різних громад краю. Попри те, що кросовий біатлон вперше включено до проекту, команда «Гармонії» впевнено здобула перше місце. Завдяки цій перемозі саме вони вибороли право представляти Закарпаття у всеукраїнському фіналі. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Ma Ukrajnában a nácizmus feletti győzelem és az 1939-1945 között dúló II. Világháború áldozatainak emléknapja van. Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára Rustem Umerov az Egyesült Államokba érkezett, ahol több fontos találkozót folytat majd az amerikai elnök Donald Trump képviselőivel. Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszkij 3 feladatot adott az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkárának az amerikai tárgyalások előtt. Erről az RBK Ukrajna számolt be, Volodymyr Zelenszkij Telegramon közzétett nyilatkozatára hivatkozva. Az első a humanitárius terület, reméljük, hogy sikerül újabb szakaszát megvalósítani a hadifoglyok szabadon bocsátásának. A második a diplomáciai folyamat felgyorsítása, jelentette ki az elnök. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna folyamatos kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, és tud a partnerek orosz féllel folytatott egyeztetéseiről is. A harmadik, van néhány konkrét biztonsági megbízás az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára számára az Amerikával való együttműködésünkkel kapcsolatban, mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy a találkozók eredményeiről részletes beszámoló. Kárpátalján azt a verziót is vizsgálják, hogy a volóci erdőtüzet szándékos gyújtogatás okozhatta, amelyet orosz megrendelésre helyi lakosok beszervezésével hajthattak végre. Erről Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője számolt be az Ukrinformnak. Ezt a verziót azért vizsgálják, mert a tűz keletkezésének helye nehezen megközelíthető. A terület rendkívül bonyolult domborzatú, sok a szakadék, a nehezen járható rész és az erdős terület. Ez a hely meglehetősen messze található a falutól. Dunántúltól, egyáltalán nem turisztikai övezet, nincs ott senki, aki csak úgy tüzet rakna, vagy száraz növényzetet égetne, ahogyan azt a falvakban a kertek közelében szokták. Oda külön el kell menni, vagy fel kell jutni. Ezért létezik az a feltételezés, hogy megrendelésre történt gyújtogatásról van szó, magyarázta a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője. Mint korábban hirtattunk róla, május 5-én Volóc közelében nagyszabású erdőtűz ütött ki. A lángok mintegy 75 hektárnyi területet érintettek. Később a tűzoltásába több mint 350 ember, 48 technikai eszközt, valamint a katasztrófa védelem légiegységeit is bevonták. Tegnapra sikerült lokalizálni a tüzet. A záhonyi határátkelőn négy nemzetiségű találkozót tartottak Ukrajna, Magyarország, Románia és Szlovákia vámhatóságainak vezetői, ahol többek között a vámügyi együttműködés erősítéséről tárgyaltak. Az eseményt a Magyar Film meghívására rendezték meg, és folytatása volt annak a több oldalú együttműködési formátumnak, amelyet Ukrajna tavaly kezdeményezett. Az ukrán delegációt Orest Manzi, az ukrán állami vámszolgálat elnöke vezette. Magyarországnak, Szlovákiának és Romániának közös határszakaszai vannak Ukrajnával, amelyeken keresztül az ország külkereskedelmi forgalmának jelentős része halad át. A találkozó során a felek megvitatták az Ukrajna és az Európai Unió közötti határátkelők működésének aktuális helyzetét, valamint a vámeljárások egyszerűsítésének lehetőségeit, amelyek gyorsíthatják a határátlépést. Külön szó esett a rendkívüli helyzetek esetén alkalmazandó korai értesítési rendszer memorandumainak végrehajtásáról és frissítéséről is a határátkelő helyeken. Az ukrán delegáció kiemelt figyelmet fordított az EU tagállamokkal történő automatizált logisztikai adatcsere kérdésére is. A találkozó eredményeként a felek megerősítették a többoldalú regionális együttműködési forma hatékonyságát, valamint készen állnak arra, hogy a jövőben is folytassák az ehhez hasonló egyeztetéseket. Julia Svilidenko bejelentette, hogy az országban jelentős ütemben zajlanak az útjavítási munkálatok a kormányzati egyeztetést követően, amelyen részt vett Oleksij Kuleba, valamint Mihajlo Fedorov és Szerhij Marchenko is. A tájékoztatás szerint naponta mintegy 203 útjavító brigád dolgozik az országban, összesen körülbelül 2000 útépítő részvételével. A nemzetközi főútvonalakon már befejeződtek a főbb munkálatok május 1-jéig. Jelenleg összesen 8,5 millió négyzetméternyi útfelületet újítottak fel, és a kormány célja, hogy június 1-ig elérjék a legalább 10 millió, optimális esetben pedig a 12 millió négyzetmétert, ami az éves terv mintegy 45%-át jelenteni. A szükséges finanszírozást a kormány már biztosította, emellett az Ukrajna helyreállítási ügynöksége és a Regionális Fejlesztési Minisztérium további forrásokat is bevon a közpénzügyi beruházási program keretében. Külön figyelmet fordítanak a frontvonalhoz közeli régió, ahol az útjavítási munkák már zajlanak és bővülnek. Emellett új rendszer dolgoznak ki az önkormányzatokkal és megyei katonai adminisztrációkkal közösen történő útfenntartási társfinanszírozásra. Az időjárásról. Ma változékony időben lesz részünk, a reggeli csapadékos idő után napközben némi napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet 15-19 fok körül alakul.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a Sportszemlével. Május 10-én Beregszászban másodszor kerül sor a Futóka a Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy tapasztalt futóról vagy kezdőről van szó. A résztvevők 2,5 kilométeres távot teljesítenek, a futás pedig közösségépítő szerepével idén is kiemelt eseménynek számít. A rajthelyszíne a Művelődési és Szabadidő Központ, ahol a regisztráció 8 órakor kezdődik, a futás pedig 9 órakor indul. A főszervező a Beregszázi Városi Tanács. A Génius Jótékonysági Alapítvány már 13. alkalommal rendezi meg a Zubkó József kézilabda emléktornát. A rangos utánpótlás eseményre 2026. május 9-én szombaton kerül sor Beregszázban. A torna az elmúlt években folyamatosan növekedett, tavaly 36 csapat, összesen 417 fiatal kézilabdázó lépett pályára. A szervezők idén is hasonlóan nagy érdeklődésre számítanak, hiszen a rendezvény a kárpát-aljai utánpótlás egyik legfontosabb találkozó helye. A verseny célja, hogy lehetőséget adjon a fiatal tehetségeknek a megmérettetésre, és erősítse a kézilabda jelenlétét a térségben. Kusztor rendezték meg a 2014-15-ös születésű fiúk Kárpát-Talja kézilabda bajnokságának döntőjét. A tornát a 20 nárcisz csapata nyerte meg, míg az ezüstérmet az ungvári olimpiai tartalékok speciális gyermek és ifjúsági sportiskola együttese szerezte meg. A beregszázi gyermek ifjúsági sportiskola remek teljesítménnyel bronzérmet ünnepelhetett. A hazai Spárták 20 a negyedik helyen zárta, az ungvári speciális gyermek és ifjúsági sportiskola pedig az ötödik pozícióban fejezte be a bajnokságot. Az ungvári Harmónia iskola központ csapata képviseli Kárpát-Talját a válvetve iskolai ligák elnöki projekt döntőjében. A Huszti Kárpáti stadionban rendezték meg a Cross Biathlon verseny negyedik megyei szakaszát, amelyen 6 csapat vett részt a régió különböző közösségeiből. Bár a versenyszám idén szerepelt először a projekt programjában, a Harmónia csapata maga biztos teljesítménnyel első helyet szerzett. Ennek köszönhetően ők vívták ki a jogot, hogy Kárpát-Talját képviseljék az országos döntőben. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
8: Деталі на сайті.
5: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
10: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogh Center, Beregszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
11: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балісовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balisztovszki György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: питання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. 10 травня вдруге у Берегові відбудеться благодійний забіг «Біжу за героя», який торік започаткували як традиційний спортивно-патріотичний захід. Мета подій – вшанувати захисників та об'єднати громаду у форматі масового спортивного старту. До участі запрошують усіх охочих – як досвідчених бігунів, так і тих, хто хоче подолати дистанцію у прогулянковому темпі. Учасники долатимуть 20,5-кілометрову дистанцію. Старт відбудеться 10 травня біля Центру культури та дозвілля. Реєстрація розпочнеться о 9:00, початок забігу – о 10:00 за київським часом. Головним організатором заходу є Берегівська міська рада. Благодійний фонд «Гейнів» вже 13-й раз організовує благодійний турнір пам'яті Йожефа Зубко. Цьогорічний престижний турнір для юних гандболістів відбудеться у суботу 9 травня у Бергові. Останніми роками змагання стабільно зростає. Торік на майданчик вийшли 36 команд, загалом 417 юних гандболістів. Організатори цього разу очікують значну кількість учасників, адже турнір є одним із найважливіших місць зустрічі гандбольного резерву Закарпаття. Мета змагань – надати можливість молодим талантам проявити себе та зміцнити позиції гандболу в регіоні. У Хусті відбулася фінальна частина чемпіонату Закарпатської області з гандболу серед юнаків 2014-15 років народження. За результатами змагань чемпіоном став Хуст «Нарцис». Срібло виборов КЗ «Ездюшор» ЗУР-2 з гандболу міста Ужгород, а бронза дісталась Берегівський ДЮСШ. У ДЮСШ «Спартак» місто Хуст у підсумковому протоколі опинилась на четвертому місці, а КЗ «Ездюшор» з гандболу ЗУР-1 міста Ужгород завершив чемпіонат п'ятим. Команда Ужгородського МВК «Гармонія» представлятиме Закарпатську область у фіналі президентського проекту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнської шкільної ліги. На стадіоні «Карпати» в Хусті відбувся четвертий обласний етап змагань із кросового біатлону. Участь у турнірі взяли 6 команд із різних громад краю. Попри те, що кросовий біатлон вперше включено до проекту, команда «Гармонії» впевнено здобула перше місце. Завдяки цій перемозі саме вони вибороли право представляти Закарпаття у всеукраїнському фіналі. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Ma Ukrajnában a nácizmus feletti győzelem és az 1939-1945 között dúló II. Világháború áldozatainak emléknapja van. Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára Rustem Umerov az Egyesült Államokba érkezett, ahol több fontos találkozót folytat majd az amerikai elnök Donald Trump képviselőivel. Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszkij 3 feladatot adott az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának az amerikai tárgyalások előtt. Erről az RBK Ukrajna számolt be, Volodymyr Zelenszkij Telegramon közzétett nyilatkozatára hivatkozva. Az első a humanitárius terület, reméljük, hogy sikerül újabb szakaszát megvalósítani a hadifoglyok szabadon bocsátásának. A második a diplomáciai folyamat felgyorsítása, jelentette ki az elnök. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna folyamatos kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, és tud a partnerek orosz féllel folytatott egyeztetéseiről is. A harmadik, van néhány konkrét biztonsági megbízás az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára számára az Amerikával való együttműködésünkkel kapcsolatban, mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy a találkozók eredményeiről részletes beszámoló. Kárpátalján azt a verziót is vizsgálják, hogy a Volóci erdőtüzet szándékos gyújtogatás okozhatta, amelyet orosz megrendelésre helyi lakosok beszervezésével hajthattak végre. Erről Miroszláv Bileckij, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője számolt be az Ukrinformnak. Ezt a verziót azért vizsgálják, mert a tűz keletkezésének helye nehezen megközelíthető. A terület rendkívül bonyolult domborzatú, sok a szakadék, a nehezen járható rész és az erdős terület. Ez a hely meglehetősen messze található a falutól, egyáltalán nem turisztikai övezet, nincs ott senki, aki csak úgy tüzet rakna, vagy száraz növényzetet égetne, ahogyan azt a falvakban a kertek közelében szokták. Oda külön el kell menni, vagy fel kell jutni. Ezért létezik az a feltételezés, hogy megrendelésre történt gyújtogatásról van szó, magyarázta a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője. Mint korábban hirtattunk róla, május 5-én Bolóc közelében nagyszabású erdőtűz ütött ki. A lángok mintegy 75 hektárnyi területet érintettek. Később a tűzoltásába több mint 350 embert, 48 technikai eszközt, valamint a katasztrófa védelem légiegységeit is bevonták. Tegnapra sikerült lokalizálni a tüzet. Az Áhonyi határátkelőn 4 nemzetiségű találkozót tartottak Ukrajna, Magyarország, Románia és Szlovákia vámhatóságainak vezetői, ahol többek között a vámügyi együttműködés erősítéséről tárgyaltak. Az eseményt a Magyar Film meghívására rendezték meg, és folytatása volt annak a több oldalú együttműködési formátumnak, amelyet Ukrajna tavaly kezdeményezett. Az ukrán delegációt Orest Mandzi, az ukrán állami vámszolgálat elnöke vezette. Magyarországnak, Szlovákiának és Romániának közös határszak kaszai vannak Ukrajnával, amelyeken keresztül az ország külkereskedelmi forgalmának jelentős része halad át. A találkozó során a felek megvitatták az Ukrajna és az Európai Unió közötti határátkelők működésének aktuális helyzetét, valamint a vámeljárások egyszerűsítésének lehetőségeit, amelyek gyorsíthatják a határátlépést. Külön szó esett a rendkívüli helyzetek esetén alkalmazandó korai értesítési rendszer memorandumainak végrehajtásáról és frissítéséről is a határátkelő helyeken. Az ukrán delegáció kiemelt figyelmet fordított az EU tagállamokkal történő automatizált logisztikai adatcsere kérdésére is. A találkozó eredményeként a felek megerősítették a több oldalú regionális együttműködési forma hatékonyságát, valamint készen állnak arra, hogy a jövőben is folytassák az ehhez hasonló egyeztetéseket. Julija Svilidenko bejelentette, hogy az országban jelentős ütemben zajlanak az útjavítási munkálatok a kormányzati egyeztetést követően, amelyen részt vett Olekszij Kuleba, valamint Mihajlo Fedorov és Szerhij Márcsenko is. A tájékoztatás szerint naponta mintegy 203 útjavító brigád dolgozik az országban, összesen körülbelül 2000 útépítő részvételével. A nemzetközi főútvonalakon már befejeződtek a főbb munkálatok május 1-jéig. Jelenleg összesen 8,5 millió négyzetméternyi útfelületet újítottak fel, és a kormány célja, hogy június 1-jéig elérjék a legalább 10 millió, optimális esetben pedig a 12 millió négyzetmétert, ami az éves terv mintegy 45%-át jelenteni. A szükséges finanszírozást a kormány már biztosította, emellett az Ukrajna helyreállítási ügynöksége és a Regionális Fejlesztési Minisztérium további forrásokat is bevon a közpénzügyi beruházási program keretében. Külön figyelmet fordítanak a frontvonalhoz közeli régi, ahol az útjavítási munkák már zajlanak és bővülnek. Emellett új rendszer dolgoznak ki az önkormányzatokkal és megyei katonai adminisztrációkkal közösen történő útfenntartási társfinanszírozásra. Az időjárásról. Ma változékony időben lesz részünk, a reggeli csapadékos idő után napközben némi napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet 15-19 fok körül alakul.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. Május 10-én Beregszászban másodszor kerül sor a Futóka Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy tapasztalt futóról vagy kezdőről van szó. A résztvevők 2,5 kilométeres távot teljesítenek, a futás pedig közösségépítő szerepével idén is kiemelt eseménynek számít. A rajthelyszíne a Művelődési és Szabadidő Központ, ahol a regisztráció 8 órakor kezdődik, a futás pedig 9 órakor indul. A főszervező a Beregszázi Városi Tanács. A Génius Jótékonysági Alapítvány már 13. alkalommal rendezi meg a Zubkó József kézilabda emléktornát. A rangos utánpótlás eseményre 2026. május 9-én szombaton kerül sor Beregszázban. A torna az elmúlt években folyamatosan növekedett. Tavaly 36 csapat, összesen 417 fiatal kézilabdázó lépett pályára. A szervezők idén is hasonlóan nagy érdeklődésre számítanak, hiszen a rendezvény a kárpát-aljai utánpótlás egyik legfontosabb találkozóhelye. A verseny célja, hogy lehetőséget adjon a fiatal tehetségeknek a megmérettetésre, és erősítse a kézilabda jelenlétét a térségben. Kuszton rendezték meg a 2014-15-ös születésű fiúk Kárpátalja kézilabda bajnokságának döntőjét. A tornát a 20 nárcisz csapata nyerte meg, míg az ezüstérmet az ungvári olimpiai tartalékok speciális gyermek és ifjúsági sportiskola együttese szerezte meg. A beregszázi gyermek ifjúsági sportiskola remek teljesítménnyel bronzérmet ünnepelhetett. A hazai Spárták 20 a negyedik helyen zárta, az ungvári speciális gyermek és ifjúsági sportiskola pedig az ötödik pozícióban fejezte be a bajnokságot. Az ungvári Harmónia iskola központ csapata képviseli Kárpátalját a válvetve iskolai ligák elnöki projekt döntőjében. A Huszti Kárpáti stadionban rendezték meg a Cross Biathlon verseny negyedik megyei szakaszát, amelyen 6 csapat vett részt a régió különböző közösségeiből. Bár a versenyszám idén szerepelt először a projekt programjában, a Harmónia csapata magabiztos teljesítménnyel első helyet szerzett. Ennek köszönhetően ők vívták ki a jogot, hogy Kárpátalját képviseljék az országos döntőben. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható úrunk, hálát adunk neked az új életnek a lehetőségért. Hálát adunk neked azért, mert úgy tekinthetünk, úrunk Jézus Krisztus, te rád, mint megváltónkra, hogy megerősödhetünk abban, hogy te örök életet szereztél nekünk. Megerősödhetünk abban, hogy te megváltottál bennünket, és így mehetünk az atyához, így mehetünk mindenható úrunk te eléd, vihetjük a magunk terheit, nehézségeit. Urunk, hálát adunk neked azért, amikor megtapasztalhatjuk, hogy van lehetőségünk hozzád fordulni, van lehetőségünk imádkozni, amikor megtapasztaljuk, hogy mennyire lehet kapaszkodni az imádságba, a veled való kapcsolatba, egy-egy megterhelt nehéz időszaknak az idején. Így könyörgünk, Urunk, te tekints most a mi életünkre. Te látod, Urunk, hogy kinek mire van szüksége. Te látod a mi terheinket is, te látod a mi örömeinket is. Te látod azokat a megtapasztalásokat, amelyeket átéltünk melletted és veled. Urunk, te erősíts, te biztass bennünket, te vezess tovább. Szentlélek, Úristen, könyörgünk te jelenlétedért, a te megszentelő hatalmadért, a te munkádért mi bennünk, hiszen te vagy az, aki világossá teszed előttünk az ige mondani valóját, te vagy az, aki meg tudsz szólítani, te vagy az, aki életet tudsz adni és formálni tudsz bennünket. Így könyörgünk, Urunk, a te jelenlétedért, és köszönjük azt, hogy bízhatunk abban, hiszen te megígérted, hogy velünk leszel. Velünk leszel, Urunk Jézus Krisztus, minden napon a világ végezetéig. Így könyörgünk, Urunk, azért az Isten tiszteletért, könyörgünk az ige szaváért, hogy a szóljon közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a rómaiakhoz írt levél 8. részéből, a 9. verstől a 11. versig, valamint a már rendelt Ószövetségi ige szakaszt, Mózes 4. könyve 6. fejezetének 22. versétől a 27. versig, Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 9., 10. és 11. versében így van megírva Isten igéje. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Szentlélek által. Valamint Mózes 4. könyve 6. fejezetének 22. versétől a 27. versig. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak a nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, tegnapi napon, ahogy olvastuk a római levelet, együtt gondolkodhattunk, hallhattunk arról, hogy milyen is a test szerint és milyen a lélek szerinti élet. Hogyan jelenik meg ez a mi életünkben. Mai napon pedig arra hívom a testvéreket, hogy mind a két ige szakasszal kapcsolatban, amit már rendelt számunkra a bibliaolvasó kalauz, gondolkodjunk el közösen azon, hogy ki is a cselekvő mindezekben az ige szakaszokban. Mert amikor arról beszélünk, hogy ki az, aki test szerint él, és ki az, aki lélek szerint él, akkor könnyen a mi figyelmünk az emberi cselekedetekre irányul. Hogyan élek én, mi az, amit én teszek, és ez mennyiben a lélek szerinti életet mutatja. És ennek is megvan a maga helye, de jó, hogyha meglátjuk, hogy aki cselekszik igazán, az nem az ember. Ebben a nagyon rövid ige szakaszban a római levélből azt olvassuk, hogy az Isten lelke lakik bennetek, a lélek életet ad, Isten az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust, és ő kelti életre halandó testeteket is. Ezek a cselekedetek, ezek a lélekre, az Istenre, a Szent Háromság Istenre vonatkoznak. Ebben a rövid ige szakaszban lényegében, ami az emberre vonatkozik, az annyit tesz, hogy éltek. De önmagában az élet, önmagában a létezés az még nem egy cselekedet. Hiszen az Istentől kapjuk az életet, nem tettünk érte semmit.

Háromság Isten az, aki cselekedett akkor, cselekedett Jézus Krisztusnak az életében, ő az, aki feltámasztotta, és ez a mindenható Isten cselekszik ma is a mi életünkben. És ott van a másik ige szakaszunk, Mózes 4. könyvéből, az Ároni áldás. Úgy gondolom, hogy ezt mindannyian ismerjük, nagyon sokszor használjuk is, gyülekezetben is áldásként. De a számomra a leginkább erőteljes igevers abban is, nem is maga az áldásnak a szövege, amit talán valóban kívülről el tudnánk mondani, hanem annak a záró verse, így szóljanak a nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Megint csak azt látjuk, hogy az ember feladata az, hogy ezeket elmondja az Isten parancsára, de aki igazán cselekszik, az az Isten maga. Az áldás az az Istentől jön. Így szóljatok az én nevemben, és én megáldom őket. Én leszek az, aki cselekszik az ő életükben. Nem maga az áldás szövege, nem maga az a szó, ami elhangzik, nem az a fontos, hanem az Istennek hozzáfűződő ígérete. Amikor azt mondja, hogy ha ezt mondjátok Izrael fiainak, akkor én megáldom őket. És ugyanúgy testvérek, amikor egy-egy Isten tisztelet végén elhangzik egy áldás, itt sem az emberi szavaknak van elsősorban jelentősége, hanem annak, hogy ezekben az áldásokban ott van az Istennek az ígérete, hogy ő fog cselekedni, hogy ő mit fog cselekedni. Ő az, aki megőrizhet bennünket, ő az, aki azt mondja, hogy semmi felül ne aggódjunk, ő az, aki azt mondja, hogy békességet adok nektek, aki azt mondja, hogy rád ragyogott az Úr dicsősége, és meg annyi olyan ígéret, amely ott van ezekben az igeversekben, amelyek elhangoznak áldásként az Isten tiszteleteinken. De maga az egész Isten tiszteletre, ha gondolunk, nem az a fontos, hogy önmagában elhangzik egy ige hirdetés, mint beszéd. Hiszen mondhatnánk azt, hogy retorikailag, egyéb szempontok szerint vannak sokkal jobb beszédek is a világon, mint ami elhangzik akár egy-egy szószékről, akár a mi szószékünkről is. Vannak jól, sikeresen megfogalmazott, vagy kevésbé sikeresen megfogalmazott mondatok és gondolatok, de hogyha egy szépen összerakott beszédet keresnénk, akkor máshol is kereshetnénk. Nem maga a szó, és nem maga a megfogalmazás az, ami számít, hanem az, ahogyan mindebből az Isten szava lesz. Hogy az ember nem önmagából szól, hanem az Istennek ígérete van ezekhez a szavakhoz, az ige hirdetéshez. Ilyeneket olvasunk a Szentírásban, ha csak néhány dolgot akarunk kiemelni, hogy a lélek az, aki megtanít bennünket mindenre. A lélek az, aki eszünkbe juttatja Jézus tanítását. Amikor felolvasunk a Szentírásból, amikor közösen gondolkodunk annak az üzenetén, akkor az ígéret az, hogy a lélek fog munkálkodni bennünk. És a lélek az, aki világossá teszi ezeket a tanításokat. A lélek az, aki a kellő időnkbe eszünkbe juttatja. Nem azért, mert olyan jól meg volt fogalmazva. Nem azért, mert olyan jó példával élt valaki, hanem azért, mert a lélek munkálkodik. A lélek elvezet a teljes igazságra. Hogyha a missziói parancsra gondolunk, az Úr Jézus elküldi az ő tanítványait, hogy hirdessék az ő igéjét. Ez az Isten parancsának az engedelmesség, hogy mi hirdetjük az ő igéjét. Hirdetjük a gyülekezetbe, és hirdetjük a magunk helyén. És rögtön hozzáfűzi az ígéretet, és én veletek leszek minden napon. Nem elküldi a tanítványait, hogy egyedül legyenek, hanem elküldi, hogy abban az engedelmes szolgálatban, amiben beleállnak majd a tanítványok, abban ő ott legyen velük, és cselekedjen általuk. Nem azoknak az ige hirdetéseknek van elsősorban jelentősége, amit elmondanak majd a tanítványok,
hanem az

0: ahogyan mindaz, ami elhangzik, az Isten szavává válik a lélek munkája által. Később a római levélben fogjuk olvasni, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Mindezek, testvérek, olyan ígéretek, és lehetne még sok példát hozni a Szentírásból, mindezek olyan ígéretek, amik kötődnek a mi beszédünkhöz, kötődnek az ige hirdetéshez, és amelyek rámutatnak annak az igazi lényegére. Hogy amikor összegyűlünk a mi gyülekezetünkbe, egy Isten tiszteleten, összegyülekezünk egy Biblia órán, akkor ott nem elsősorban azoknak a szavaknak van jelentősége, hanem mindannak az ígéretnek, amit az Isten ezekhez hozzátesz, és azt mondja, hogy én fogok cselekedni ezek által a szavak által. Ti mondjátok Áron fiainak, mondja az Isten, ti mondjátok Izrael fiainak, és én megáldom őket. Én ott leszek és cselekszem. Az ember szól, de az Úr az, aki cselekszik. És amikor Pál apostollal együtt azt mondjuk, hogy ti a lélek szerint éltek, mert ti bennetek az Isten lelke lakik, akkor ezáltal szintén azt mondjuk, hogy ti bennetek az Isten az, aki maga munkálkodik és cselekszik. A ti életetek azért lehet olyan, azért teremhet gyümölcsöt, azért formálódhat, azért változhat meg a ti cselekedeteketek, mert az Isten maga munkálkodik bennetek. Ez nem emberi erőlködésnek az eredménye. És mi következik ebből ránk nézve? Hogy mindezek az Istennek a cselekedete és az Istennek a munkája a mi életünkben. Hát elsősorban az, hogy ha másokra tekintünk, akkor ne akarjuk megváltoztatni erőszakkal az ő cselekedeteiket. Amikor látjuk valakinek az életét is, magunkban azt fogalmazzuk meg, hogy nem így kellene élni, vagy ez így nem helyes, akkor nagyon sokszor ott van bennünk az indulat, hogy megpróbáljunk változtatni az ő életén, az ő cselekedetein. De hogyha azt állapítottuk meg, hogy a lélek szerinti élet az Istennek a munkája, akkor külső erővel mi erre nem igazán tudunk hatni. Azt írja a római levélben az ige szakaszunk, de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha valakiben nem munkálkodik az Isten lelke, akkor nem tud a lélek szerint élni. Akkor hiába való ez az erőlködés. És ne is várjunk el másoktól, a világtól, de még keresztény testvértől sem, bizonyos cselekedeteket, hogy így is így éljen, hogy ezt cselekedje, mert mi megláttuk az igéből, hogy ennek így van rendje, hogy ez így helyes, mert ezeket mi láttuk meg az Isten igéjéből. Ezekre az Isten bennünket vezetett el. Bennünk munkálkodott az ő lelke, és kimunkálta bennünk, hogy meglássuk bizonyos élet területeinken, hogy hogyan lehet Isten szerint élni. De ez nem a mi munkánk. Az Isten munkája bennünk, és nem lehet külső erővel hatni a másikra. Nem lehet csak a cselekedeteit megváltoztatni, mert rá lehet venni valakit, hogy felvegyen magára egy állarcot, és cselekedjen az elvártaknak megfelelően, de ez nem egy őszinte élet. Nem ez a cél elsősorban, hogy valakinek a külső cselekedeteit megváltoztassuk, és arra legyünk hatással. Nincsen hatalmunk arra, hogy a másik életében elérjük ezt a változást. Hiszen, ahogyan mutatja az ige szakaszunk, az Ószövetségből, az Újszövetségből, ezek mind az Isten munkái. Az Isten munkája bennem, és az Isten munkája másik emberben. És nem arra van szükség, hogy nagyon sok erőfeszítéssel külső cselekedeteket változtassunk meg. És ha magunkra tekintünk, akkor ugyanez vonatkozik ránk is. Amikor megszületik bennünk egy felismerés, hogy valamin változtatni kellene az életünkben, hogy valami nem jól van az életünkben, akkor elsősorban ne a magunk erejéből próbáljunk változtatni azon, hanem forduljunk oda az Istenhez még inkább, hogy ő legyen az, aki munkálkodik bennünk. Ő munkálja bennünk, ahogy a munkát a felismerést, munkálja az akaratot, munkálja a kitartást, az alázatot, a változást. Mert elsősorban ő munkálkodik bennünk. És vizsgáljuk meg a magunk életét, hogy ott van-e a léleknek a munkája. Munkálkodik-e bennünk a lélek? A római levélben azt olvassuk, a lélek törekvése élet és békesség. És ez jelenik meg az ároni áldásnak is zárósorában. És adjon nektek békességet. Jézus Krisztusnak a szájából is elhangzik, békességet adok nektek, az én békességemet. Milyen fontos, hogy ott legyen. Nem véletlen, hogy az Izrael népe is ezt a köszönést használja, de akár mi magunk is, békességet. Mert ez a lélek munkája. Hát ott van-e, testvérek, ez a békesség a mi életünkben? Ott van-e, amikor igazán nagy szükségünk van rá? Ott van ez a békesség, amikor el kell fogadni különböző körülményeket? Elfogadjuk-e az Isten kezéből a jót és a rosszat egyaránt? Vagy háborog bennünk a lélek, mert mi nem így akartuk? Mert szerintünk nem így jó, szerintünk nem így helyes? Vagy még talán azt is kimondjuk, hogy mi nem ezt érdemelnénk? Vagy a másik ember sem azt érdemelné? Elfogadjuk-e az Istentől a jót és a rosszat egyaránt? Számos példát hoz elénk a Szentírás, amikor nagyon súlyos és nagyon tragikus esetekben tudják az emberek elfogadni az Istentől azt, amit rájuk mért, amit megengedett az életükben. Munkálkodik bennük az Isten lelke, és ott a békesség. Ott van ez a békesség az emberi kapcsolatainkban, a családjainkban, munkatársi kapcsolatainkban, baráti szövetségeinkben. Ott van ez a békesség, amikor a másik nem úgy cselekszik, nem úgy gondolkodik, nem úgy él meg dolgokat. Nem feltétlenül jól vagy rosszul, csak másként. El tudom-e fogadni? Meg tudok-e bocsátani, hogyha valami sérelem ér? Ott van ez a békesség a kapcsolatainkban. De ez mutatja a lélek munkáját mi bennünk. És lássuk meg azt is, testvérek, hogy mi a mi feladatunk mindebből. Mert ha megállapítottuk, hogy a lélek által élni, az igazából az Isten munkája, akkor mi a mi feladatunk mindebből. Ez nem arra indít bennünket az ige, hogy akkor mi most már helyet foglaljunk és ne csináljunk semmit, hiszen mindez az Isten munkája. Mert egy nagyon egyszerű feladatot ad, és mégis olyan nehéz sokszor megcselekedni. Ahogyan a mózesi ige szakaszból egyszerűen elő is jön. Menj és mondd Izrael fiainak. Ez az Isten parancsa. Menj, szólj, hirdesd, mondd. Ezt mondd, és én majd megáldom. És testvérek, ez olyan egyszerű feladatnak tűnik, de elhinni azt, hogy abban a világban, amiben mi élünk, amikor olyan sok a hazugság, olyan sokszor elértéktelendik az emberi szó, és már mindenhol szerződésekre van szükség, mert nem elég valakinek az adott szava, mert abban már senki nem bízik. Papíron kell mindent rögzíteni, pecséttel, aláírással, és akkor az hiteles és valós, hogy egy ilyen világban elmerjük hinni azt, hogy nekem elég szólni. És az Isten cselekedni fog általa. Nem azért, mert én ilyen ügyesen szólok, hanem mert neki ígérete van hozzá. Mert ezt a feladatot adta nekem, hogy menjünk, és hirdessük az ő igéit ebbe a világba. Hirdessük azt az életet, amelyet ő ajándékoz az embernek. És elhisszük-e, hogy van értelme annak, hogy szólunk? Elhisszük-e azt, hogy annak a gyarló, esendő emberi szónak van értelme, mert az Isten áldása van rajta, hogyha engedelmességből szólunk. magvetés évében éljünk ezzel a példával, merjük-e elvállalni a magvetőnek a feladatát, aki kimegy, elveti a magot, és a növekedést az Istenre bízza. Magától növekedő vetés példázata olyan nagyon erőteljesen megfogalmazza ezt. Mikor kimegy a magvető, elveti a magot, hazamegy, és alszik. Most nem az ő feladata következik. Nem megy és nem kapirgálja állandóan a magot, hogy vajon kikelte már. A növekedést az Istenre bízza. Merünk-e menni ebbe a világba és szólni úgy, hogyha azt látjuk, hogy nincs a szavunknak eredménye. Merünk-e bízni akkor is, hogy az Isten majd megáldja, amikor annak ideje van. Ahogyan az ő bölcsessége szerint szükség van rá. A lélek az, aki életet ad, aki életre kelti, még a halandó testünket is, aki megelevenít bennünket. Testvérek, engedjük, hogy ez a lélek munkálkodjon bennünk. Engedjük, hogy ez a lélek megelevenítsen bennünket. Ha pünkösd előtti tanítványokra gondolunk, akkor ott lehet előttünk az, hogy hiába voltak ők Jézus Krisztusnak a tanítványai. Hiába találkoztak is a feltámadott Jézus Krisztussal. Senkinek nem volt haszna ebből. Összegyűlve, zárt ajtók mögött, félve ültek, és senkinek nem volt ebből semmi haszna. De amikor eljön a lélek, amikor betelnek szent lélekkel, amikor megelevenednek, akkor kimernek menni, és elkezdenek beszélni. Elkezdenek szólni, és elhiszik azt, hogy ennek van értelme, és van súlya, és az Isten megáldja. És megelevenednek új életek, és megszületik gyülekezet, és lesz élet. Testvérek, abban a világban, amelyben ma élünk, abban a közösségben, amiben ma élünk, ahol olyan nagyon kezd úrrá lenni a csüggedés, a megfásultság, az egymástól való elszigetelődés, a küzdés, a reményvesztettség, igen, nagyon szükség lenne erre a megelevenedésre. Arra, hogy engedjük, hogy az Isten elsősorban bennünk munkálkodjon. Hogy azért könyörögjünk, hogy bennünket elevenítsen meg. És merjünk elindulni. És merjünk élni a lélek által. És életet vinni a közösségeinkbe. De nagyon nagy szükség van erre a megelevenítő szóra. Adja az Úr, hogy valóban így munkálkodjon bennünk a lélek, és munkálkodjon általunk. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te szavadért. Hálát adunk neked azért, mert meg akarsz eleveníteni bennünket a te igéd által. Szentlélek Isten, könyörgünk, hogy valóban munkálkodj a mi életünkbe. Munkáld bennünk az engedelmességet, munkáld bennünk az alázatot. Arunk, te látod, hogy milyen nagy szükségünk van nekünk magunk is erre a megelevenedésre. Arra, hogy félretegyük a mi csüggedésünket, félretegyük a mi aggodalmainkat, a mi félelmeinket, hogy le tudjuk tenni eléd a mi értetlenségünket, vagy a mi felháborodásunkat sokszor, és el tudjuk fogadni mindazt, ami a te kezedből jön, és tudjunk békességgel tovább lépni. Urunk, te látod, hogy saját erőnkből nem tudjuk ezt kimunkálni önmagunkban, de hisszük, Urunk, hogy te munkálkodsz bennünk. Munkálkodsz bennünk egyenként, és munkálkodsz a mi közösségünkben is. Urunk, te látod, hogy milyen nagy szükségünk van a te bátorító lelkedre. Milyen nagy szükségünk van arra, hogy valóban erőt kapjunk a mi szolgálatunkhoz, a mi mindennapi feladatainkhoz. Te látod, Urunk, hogy mennyire bele tudunk veszni a mindennapi teendőinkbe. És küszködünk a magunk helyén, a magunk erejéből, és oly nehéz megállni, és letenni mindent eléd, időt tölteni, te előtted, te veled, hogy te légy az, aki munkálkodsz bennünk, te légy az, aki megelevenítesz bennünket, aki erőt adsz nekünk. Így kérünk, Urunk, elsősorban önmagunkért, hogy bennünk munkálkodj, és aztán munkálkodj általunk is. Te vezess bennünket oda más emberekhez, akik talán nem ismernek téged, vagy akik megrekedtek a hitnek az útján, akiken úrrá lett a csüggedés, akiknek vigasztalásra van szüksége, erősítésre és bátorításra. Add, hogy merjük elhinni, hogy van értelme szólni, hogy te vagy az, aki megáldod, te vagy az, aki élővé teszed az emberi szót is, aki cselekvő szóvá teszed, és ha mi engedelmességből hirdetjük a te igédet, akkor azon áldás lesz. Add, Urunk, hogy valóban szóljunk, és a növekedést hadd tudjuk rád hagyni. Így kérünk, Urunk, beteg testvéreinkért, gyászoló testvéreinkért, terheket hordozókért, te szólj az ő életükbe, te szólj általunk, te vezess oda egymáshoz bennünket, hadd tudjunk egymás hite által épülni. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon néked békességet. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Szemere Judit, református lекіпастор.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдит, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Pitanja radi oslušačem to vašu Ivanovine sportom. Визначилися фіналісти Ліги Європи. Ними стали Астон Вілла та Фрайбург. Астон Вілла в чисто англійському протистоянні виявилася сильнішою за Ноттінгем Форест. А Фрайбург у першому поєдинку зазнав виїзної поразки від Браги, утім вже на 6-й хвилині матчу відповіді португальці залишилися в меншості. Ще до перерви німецький колектив свою чисельну перевагу втілив у забиті голи. Фінал Ліги Європи відбудеться у середу 20 травня у Стамбулі на стадіоні Бешикташ. Також визначилися фіналісти Ліги Конференції. Ними стали Крістал Пелес і Райо Валікано. Англійський клуб у своєму півфінальному протистоянні обіграв Донецький Шахтар за сумою двох матчів з рахунком 5-2. А Райо Валікано виявився сильнішим за французький Страсбург. У компенсований до другого тайму час Страсбург не реалізував пенальті. Фінал Ліги Конференції відбудеться 27 травня у Лейпцигу. Ліга чемпіонів наближається до грандіозної розв'язки. У фіналі, який відбудеться 30 травня в Будапешті, зустрінуться ПСЖ та Арсенал. Матч прийматиме стадіон Пушкаш Арена. Сен-Жермен виходить на вирішальний поєдинок як чинний переможець турніру, тоді як Арсенал вперше за 20 років пробився до фіналу після поразки у 2006-му. Додаткової інтриги додає й те, що головні тренери команд Луїс Енріке та Мікель Артета представляють одну футбольну школу та мають давні професійні зв'язки. Пушкаш Арена вміщує 67 215 глядачів. УЄФА виділила кожному клубу по 17 200 квитків, а решта 39 тисяч надійшли у відкритий продаж для нейтральних вболівальників. Очікується, що під час фіналу Будапешт прийме понад 100 тисяч туристів. У поточному сезоні фінальний поєдинок розпочнеться не о 22:00 за київським часом, а на 3 години раніше – о 19:00. Як інформує УЄФА, це зроблено для зручності вболівальників та покращення логістики в день фінальної гри сезону. До початку чемпіонату світу з футболу залишається трохи більше місяця. Турнір вперше в історії пройде за розширеним форматом. 48 збірних змагатимуться у 12 групах, звідки до плей-офф вийдуть по дві найкращі команди, а також 8 третіх місць з найкращими показниками. Континенти отримали такі квоти на участь: Європа – 16 збірних, Африка та Азія – по 10, Південна Америка – 6 та Північна та Центральна Америка – також 6 команд. Загалом чемпіонат триватиме з 11 червня до 19 липня. Фінальний матч відбудеться у Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка є однією з найбільших у США. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szív ritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Ma Ukrajnában a nácizmus feletti győzelem és az 1939-1945 között dúló II. Világháború áldozatainak emléknapja van. Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Volodymyr Zelenszky ukrajn elnökének vezetésével tanácskozást tartottak a régiók ellenálló képességi terveinek megvalósításáról és a téli időszakra való felkészülésről. A megbeszéléshez csatlakozott Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője, parlamenti képviselők, a megyei katonai közigazgatások vezetői és polgármesterek is. Volodymyr Zelenszky kiemelte a megyei szintű hatékony munkát, valamint a helyi kistérségek aktív részvételét a régió következő fűtési szezonra való felkészítésében. Az ellenálló képességi tervek első szakaszának helyi megvalósítására közel 5 milliárd hryvnyát különítettek el. Emellett a megyék jelentős állami támogatást is kapnak különböző projektek megvalósítására. A kistérségek és a megyék erejével jelenleg 141 projektet valósítanak meg, amelyek energiafüggetlen iskolák létrehozását célozzák a járási központokban. 2026 első negyedévében 1 gigawattnyi új hálózatra kapcsolt villamos energia kapacitás létrehozását biztosították. Az ellenálló képességi tervekben meghatározott stratégia mentén haladunk, hangzott el. A tanácskozás résztvevői emellett megvitatták a megyék igényeit is, különösen a helyi vállalkozások és a mezőgazdasági szektor támogatását, valamint a közösségek számára biztosítandó további finanszírozást. Erről Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője számolt be a Facebook oldalán. Az ukrán kormány bejelentette, hogy 2026. szeptember 1-től újabb béremelés várható az oktatásban dolgozók számára. A tervek szerint a pedagógusok fizetése további 20%-kal nő. A kormány tájékoztatása szerint az idei év elején már végrehajtottak egy 30%-os emelést, így az újabb növekedéssel együtt a tanárok bére 2026 végére összesen 50%-kal lehet magasabb a tavalyi szinthez képest. A kormányülésen szó esett arról is, hogy továbbra is problémát jelent az óvodákban és a tanórán kívüli oktatásban dolgozók bérezése. Ezek finanszírozása ugyanis a helyi önkormányzatok költségvetéséből történik, és nem minden kistérség rendelkezik elegendő forrással a fizetések emelésére. A kabinet közölte, több régióval külön egyeztetéseket folytatnak a helyzet rendezéséről. A béremelés mellett az oktatási infrastruktúra fejlesztését is folytatják. A kormány tájékoztatása szerint 6 milliárd forintot különítettek el iskolai óvóhelyek kialakítására és felújítására. További 1 milliárd forintot fordítanak iskolai étkezdék és konyhák korszerűsítésére. Őszig több mint 500 iskola busz beszerzését tervezik. A kabinet szerint az akadémiai liceumok elsőbséget élveznek majd az új buszok elosztásánál, mivel 2026. szeptemberétől részt vesznek a középiskolai oktatás reformjának kísérleti programjában. Az Áhonyi határátkelő négy nemzetiségű találkozót tartottak Ukrajna, Magyarország, Románia és Szlovákia vámhatóságainak vezetői, ahol többek között a vámügyi együttműködés erősítéséről tárgyaltak. Az eseményt a Magyar Film meghívására rendezték meg, és folytatása volt annak a többoldalú együttműködési formátumnak, amelyet Ukrajna tavaly kezdeményezett. Az ukrán delegációt Orest Manzi, az ukrán állami vámszolgálat elnöke vezette. Magyarországnak, Szlovákiának és Romániának közös határszakaszai vannak Ukrajnával, amelyeken keresztül az ország külkereskedelmi forgalmának jelentős része halad át. A találkozó során a felek megvitatták az Ukrajna és az Európai Unió közötti határátkelők működésének aktuális helyzetét, valamint a vámeljárások egyszerűsítésének lehetőségeit, amelyek gyorsíthatják a határátlépést. Külön szó esett a rendkívüli helyzetek esetén alkalmazandó korai értesítési rendszer memorandumainak végrehajtásáról és frissítéséről is a határátkelő helyeken. Az ukrán delegáció kiemelt figyelmet fordított az EU tagállamokkal történő automatizált logisztikai adatcsere kérdésére is. A találkozó eredményeként a felek megerősítették a többoldalú regionális együttműködési forma hatékonyságát, valamint készen állnak arra, hogy a jövőben is folytassák az ehhez hasonló egyeztetéseket. Julia Svilidenko bejelentette, hogy az országban jelentős ütemben zajlanak az útjavítási munkálatok a kormányzati egyeztetést követően, amelyen részt vett Oleksij Kuleba, valamint Mihajlo Fedorov és Szerhij Marchenko is. A tájékoztatás szerint naponta mintegy 203 útjavító brigád dolgozik az országban, összesen körülbelül 2000 útépítő részvételével. A nemzetközi főútvonalakon már befejeződtek a főbb munkálatok május 1-jéig. Jelenleg összesen 8,5 millió négyzetméternyi útfelületet újítottak fel, és a kormány célja, hogy június 1-ig elérjék a legalább 10 millió, optimális esetben pedig a 12 millió négyzetmétert, ami az éves terv mintegy 45%-át jelentené. A szükséges finanszírozást a kormány már biztosította, emellett az Ukrajna helyreállítási ügynöksége és a regionális fejlesztési minisztérium további forrásokat is bevon a közpénzügyi beruházási program keretében. Külön figyelmet fordítanak a frontvonalhoz közeli régiókra, ahol az útjavítási munkák már zajlanak és bővülnek. Emellett új rendszer dolgoznak ki az önkormányzatokkal és megyei katonai adminisztrációkkal közösen történő útfenntartási társfinanszírozásra. Az időjárásról. Ma változékony időben lesz részünk, napközben némi napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet 15-19 fok körül alakul.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. Kialakult az Európa Liga döntőinek párosítása. Az Aston Villa és a Freiburg jutott be a fináléba. Az Aston Villa az angol párharcban bizonyult jobbnak, miután felülmúlta a Nottingham Forest csapatát. A Freiburg ugyan az első mérkőzésen idegenben kikapott a Prágától, ám a visszavágó 6. percében a portugálok ember hátrányba kerültek, amit a német együttes még az első félidőben gólokra váltott. Az Európa Liga döntőit május 20-án szerdán rendezik Isztambulban, a Besiktás stadionban. Megvannak a konferencia liga döntősei is. A Crystal Palace és a Rayo Vallecano küzdhet meg a trófeáért. Az angol csapat a Shakhtart győzte le 2-2 győzelemmel összesítésben 5-2-re, a Rayo Vallecano pedig a Strasbourgot múlta felül. A francia együttes a hosszabbításban büntetőt hibázott, így nem tudott visszajönni a párharcban. A konferencia liga döntőjét május 27-én Lipcsében rendezik. A 2026-os bajnokok ligája a végéhez közeledik, mint ismerte a budapesti döntőbe a PSG és az Arsenal csöp össze. A fináléra május 30-án kerül sor a Puskás arénában. A címvédő Paris Saint-Germain sorozatban másodszor jutott el a döntőig, míg az Arsenal 20 év után szerepel ismét a bajnokok ligája fináléjában, legutóbb 2006-ban. A mérkőzés külön érdekessége, hogy a két vezetőedző, Luis Enrique és Mikel Arteta egyaránt azonos futballkultúrából érkeztek. A budapesti Puskás aréna befogadó képessége 67.215 fő, az UEFA pedig mindkét klub számára 17.200 jegyet biztosított. A fennmaradó 39.000 belépő semleges szurkolók számára kerül szabad értékesítésre. A szervezők várakozásai szerint a döntő hétvégén több mint 100.000 futballrajongó érkezhet Budapestre. A kezdés időpont idén különösen fontos, mert az UEFA 2026-tól megváltoztatta a bajnokok ligája döntők hagyományos 21 órai kezdését, és előrébb hozta 18 órára. A döntés célja a szurkolói élmény javítása, könnyebb közlekedés biztosítása, valamint hogy a mérkőzés világszerte több nézőhöz jusson el. Már csak valamivel több, mint egy hónap van hátra a 2026-os labdarúgó világbajnokság kezdetéig. A torna történelmi újítással indul, 48 válogatott vesz részt rajta, amelyeket 12 csoportba osztottak. A kiesés szakaszban csoportonként az első két helyezett, valamint a 8 legjobb harmadik jut tovább. A kontinensek indulói így oszlanak meg: Európa 16 válogatott, Afrika és Ázsia 10, Dél-Amerika, Észak- és Közép-Amerika 6-6 válogatottal indul. A világbajnokságot 2026. június 11 és július 19-e között rendezik. A döntőre New Yorkban a több mint 80 ezeres MetLife stadionban kerül sor, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb arénája. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.

0: külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi. Tartsanak velünk!
1: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою.
2: 2026 és május 8-a, 10 után 19 perccel, derül szét napot kívánom mindenkinek, ez itt a pénteki
3: kérdés. Sziasztok, a hét egyik legjobb híre, hogy péntek van.
2: Urá, péntek van. Hát kérem szépen, gyönyörű szépen esett az eső, és jó volt látni, hogy tócsák vannak, olyan jó kiejterem, hogy tócsák vannak vidékünkön. Hát te nem csak tudom, délután esett az eső, én néztem és hallgattam, Istenem, annyi megkönnyeztem, hogy de rég esett már fel.
3: Érkezted meghallgatni ezt az esőt? Én valahogy beregszázba ilyen... 10 percig esik, utána elmúlt, utána megint egy óra.
2: Na azt a 10 percet végignéztem örömmel.
3: Nem mindegy, hogy a pohár tele, félig üres. Igen. Úgyhogy szerintem te most a félig teli poharat képviseled.
2: Én mindig annak örülök, ami van, és ezért kell hálásnak lenni, mert azt mondják, hogy nem a boldogság, nem az a boldogság, hogy mit van, hanem hogy hogyan értékeled mindazt, amit van. Az afrikáktól ezt jól meg lehet tanulni, úgyhogy legyünk, örüljünk azért, ami van. És ez az eső kapcsán éjszaka is esetett, mert reggel láttam tócsát, és ez annyira jó volt, hogy nem hallottam, de láthattam. Úgyhogy megérkezett a gomba szezon, lehet füvet nyírni, apropó gomba szezon. Ha én jól tudom, te nagyon szeretsz gombázni.
3: A leges, legkedvesebb programom. Nagyon szeretek gombázni.
2: Kollektív rádiós meetingben nem megyünk gombázni, mert téged vonzanak a gombák, úgy tudom.
3: Igen, na, csak a bolondgombák, de azokat ugye tudjuk, hogy azokat nem szedjük le, és hála jó Istennek, azt meg tudom jegyezni, hogy piros, az a
2: piros spöttyös, az nem itt az igazi.
3: És én nekem már betelt ott a pohár, hogy ahányszor elmegyünk az erdőbe gombázni, és én megkérdezem, hogy ez jó gomba? Nem jó. Ez jó gomba? Nem, ez bolond. Ezt ne szed le, úgyhogy én már feladtam, én nem a lábam alá nézek, hanem addig ücsörgök az erdőbe, stb. Vagy az autónál megvárom a férjem, mert hát ő nálunk halász is, meg gombász is egybe, úgyhogy nekem ez a két program, én nagyon szeretem a természetet, a hegyeket, meg mindent, de gombát keresni, meg halat keresni, az valahogy nem, azért most így nem jött úgy egybe össze.
2: Én voltam a Beregi tónál a hétvégén, hét közepén gyerekeimmel elmentünk valamilyen okból, és ha ott vagyunk, akkor nézzük meg a Beregi tót, hát beengedtek nagy nehezen, de mondták a kapunál, mert ugye lehet hívni a telefonszámot, hogy kérem szépen azért csak csendesen, óvatosan, mert négy napos sport, halászat verseny van, sporthorgász verseny van, és hát azon gondolkoztam, hogy négy napon keresztül ezek a srácok vagy csávok és hölgyek, mert ma már ugye ilyenek is vannak, képesek ott ülni, nézni
3: képesek,
2: a botot,
3: így van.
2: És 24 órán keresztül.
3: Ja, de nem mindegy, Zoltán. Nem mindegy, hogy most bedobják, és akkor ücsörögnek, és várják, mert az két különböző horgászat van, a sporthorgászat, meg mit tudom én, micsoda. Én nagyon, utóbbi fél évben nagyon képzett szakember.
2: Igen, esélyen a gombászat, itt így, mert azt átrágtuk, esélyen a horgászat.
3: Igen. Hát a horgásznál is nem mindegy, hogy most bedobod, és akkor vársz, de van, amikor bedobod, és akkor visszahúzod, és akkor úgy szaladgálsz össze-vissza. Na, az én férjem ilyen típus, aki szaladgál össze-vissza. Mi nem tudom, melyik hétvégén voltunk itt nem messze Beregszáztól, és hát szerintem kilométer hiánya biztosan nem volt. Én a kis kempingszékből végignéztem azt a félnapos programot, az egyik pontból a másikba szaladt. Úgyhogy igen, úgyhogy most felrobbantottuk az internetet, épp az előbb meséltem neked, hogy a napokban fogott egy, hát egy 3 kilós halad, azt hiszem.
2: Az már nagynak számít, 3 kiló?
3: Hát elvileg igen. Aha. Igen. Kérlek szépen, ne értékeld.
2: A te fognád biztosan nagynak számolod.
3: Igen, és 40 ezer megtekintése van a videón, amit kirakott a közösségi hálón, össze-vissza mindenhol, úgyhogy már két napja másról se szól az életünk, csak erről a 3 kilós halról.
2: Láttad, drágám?
3: De elengedte.
2: Drágám, láttad? És láttad? Már 8-szor láttam, és lájkoltad?
3: És a kommentek, olvastad? Láttad? Még ez is megosztotta meg az is, úgyhogy mindenkit biztatok arra. A férjem elmondása alapján most már nagyon meleg a víz, most már lehet menni halat fogni, mert hogy a halaink a hideg vízben nem annyira aktívak, és most már kimelegedett, és most már sokan lesznek, úgyhogy most már lehet.
2: Most elképzelem, hogy Oniszkó György elmegy a kedves párjával a gombázás után horgászni. Ki fog egy halat? Ez jó hal? Nem dobd vissza. Ez jó hal? Nem dobd vissza. Ez jó? Ezt ne edd meg.
3: 100 gram alatt nem számoljuk.
2: Nekem két nagy horgász élményem van, egyébként, ha már itt járunk, akkor az egyik az, hogy elmentünk éjszakára éjszakára. Kedves barátommal, édesapám nagy barátjával elvitt bennünket horgászni. Beregújfalu vonzás közelében egy kanálisra, és négyen mentünk. Enyém volt a pecabot, a barátom, Zsolti barátom tette rá a horgot, a Tamás húzta ki, és ki volt a negyedik, aki elengedte. Amint, hogy négyen fogtunk egy ekkora halat, kisebb voltam, akkor kisebb volt.
3: Tudod, ez az új számolás, ez hazavitte, ez megsütötte,
2: ez megette, és ez még zsákba tette, úgyhogy négyen fogtuk ki a közös halat. Ha elvágtuk volna szeletekre négy részt, akkor 2-3 centi jutott volna belőle, illetve egyszer még elmentünk kedves Attila barátunkkal, ő nagy horgász, elvitt magával ilyen oldaléknak, elvitt magával éjszakára a Tiszára horgászni, és életem egyik legnagyobb élménye a Tisza virágzásra volt szerencsém. Ez egy fantasztikus dolog volt, hogy már ezt láthattam. Kaptunk egy hatalmas vihart, persze az egy mellékes, és ugye 18

0: Ér pontosabban az erdőtűz, Isten kegyelméből véget ért, sikerült tennem pár lokalizálni hajnali órákra, illetve most már teljesen beoltották pár perc ezelőtt, hogy jött ki a legfrissebb hír, véget ért a Volóci 75 hektárt érintő erdőtűz, több száz ember, több mint 100 önkéntes bevonásával, több mint fél száz technika bevonásával sikerült megfékezni, Isten kegyelmek, külön köszönjük a munkát is, hogy ez véget ért. Aztán van egy eltűnt férfi.
1: Így van, egy Tisza ágteleki fiúról van szó, és a lakosság kérte a segítségét mindenkinek, hiszen eltűnte május 5-e óta Lakatos Denis nevű fiatal fiú. A fiú 2 óra körül indult el a szülei után, azonban időközben elkerülték egymást, így nem találkoztak, és azóta is várják a szülők, hogy haza megérkezzen a fiúk, de még nem tette meg, úgyhogy mindenkit arra kérnek, aki a kép alapján felismeri az illetőt, akkor jelent. Lezze.
0: Aztán május 10-én egy kis sport a Művelődési Szabadulás Központnál egy jótékonysági futásra kerül sor a Beregszászi önkormányzat szervezésében. A rajta az reggel 9 óra, és a táv teljesen baráti 2,5 kilométer, úgyhogy nem kell fél maratonra gondolni. Akik szeretnének egy kicsit megmozdulni, akár családi programként, ezt még a talán fiatalabbak is meg tudják tenni, mindenképpen tegyék meg, és éppen volt szerencsém kigyósan haladva egy apukát látni a fiával futni az út szélén. Nagyon nagy élmény volt, úgyhogy lehet, hogy erre programra készültek. A regisztráció reggel 8 órakor a Művelődési Szabadulás Központnál, illetve a rajt 9-kor is 2,5 kilométeres futásról beszélünk, jótékonysági futás, ami fontos, hogy finomságokkal készülnek a helyiek.
1: Ó, ez már megéri mondjuk a futás. Hallgatok meg azt fogják hinni, hogy nem érdekel sem mondjuk a futás, de azt nem bírom. Nem azt, hogy nem érdekel, én nagyon sokáig próbálkoztam a futásra, de egyszerűen nem bírom. Hogyha edzőteremben is meg inkább, akkor sétálok a futópadon, de mert a futás az egyszerűen kiborít.
0: Érdekességi program ajánlunként, ha nem akartok sem gombázni, sem horgászni, sem futni, akkor menjetek el színházba. Színházi program ajánlom május 11-én hétfőn és 14-én csütörtökön 17 órakor újra látható lesz a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színpadon a Lélek Tánc című lírai előadás. Jegyeket lehet beszerezni, fontos mindezünk a 075 344 053-as telefonszámon tehetjétek ezt meg.
1: Oda viszont én is el fogok látogatni, úgyhogy horgászni, halászni, semmi ilyesmit nem, de a színház az szóba jöhet.
0: Nézzük a mai témáinkat, illetve kapcsolásainkat, illetve vendégeinket. Ha már említettük Időst és Bereget, akkor a Nagy Bereg térséggel kicsit foglalkoznánk közelebbről, és meghívott vendégünk a terveink szerint perceken belül Lőrinc Péter, az Együtt Nagy Beregért civil szervezet vezetője. Láttuk a közösségi oldalon, hogy egy játszóteret kezdtenek el felújítani, itt a bővíteni, illetve megkérdezzük, hogyan jöttek létre, és milyen céllal tesznek a közösségért. Lőrinc Pétert várjuk a stúdió kerekasztalához, illetve Pölt Ákos terveink szerint a Semmelweis Egyetem Egészségfejlesztési Központjának digitális gyermekvédelmi szakértője, valamint a Kapcsolki Mozgalom alapítója lesz egy kapcsolásban segítségünkre szakértőként. Témánk pedig az internetes zaklatás mellett a fiatalokat érintett agresszió, amit kimondottan a digitális térből ered, és rengeteg ilyen téma, mint hogy zsarolás, kihívás, zaklatás, internetes bullying és hasonmások lesznek majd terítéken.
1: Szehadnyisnyi haszti nášoj peredáči Ákos Pölt, expert z cifrovoho záchestudite Centru zmicnenia zdorovia Universitetu Semmelweisa a takož za snovny kruhu Kopčojky ta Péter Lőrinc kerivnej hromadskoj organizácii Razom za Nagybereg.
0: No, 10:28 perc van, zene után jövünk vissza az FM 92.1-en, várunk technikai közérdekű információkat. Ha rendőrrel balesettel találkoztok, írjátok meg, és akár technikai információkat, határinformációkat is örömmel veszük a háttérben. Az ellenszó, ez pedig Ha én egyszer, jövünk vissza zene után.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс ФМ.
1: Tíz óra 40 perc van, köszönjük a mostatkozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, az FM 92.1 a pénteki különkedés műsora, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégünk érkezett hozzánk.
2: Itt van velünk Lőrinc Péter, az Együtt Nagy Belegért civil szervezet elnöke. Szihagyni znám most tudjí, Péter Lőrinc, Kerív Nehromecikai Organizáci Rázom za Nagy Bereg. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: A nagyberegi, együtt a nagyberegért civil szervezetnek a munkája talán még nem volt terítéken itt nálunk. Mit kell tudni az ötletről, a kezdeményezőkről, az elmúlt évek munkájáról?
3: Hát éppen elmondhatjuk, hogy 10 éve alakult meg a civil szervezetünk hivatalosan. 2015-ben, ha jól emlékszem, volt az első nagyberegi csipkebogyó és szőttes fesztivál Nagyberegem. Ennek apropóján észrevették a szervezők annak idején Bíró András, többek között lehet nem sorol fel mindenkit, Somi Katica, Dencsi Ildikó, Rágyik Mihály, akik ezt a programot szervezték első alkalommal, hogy nagy sikere volt, és hogy van jövője ennek a kezdeményezésnek, illetve azt is észrevettük, hogy kellene egy olyan szervezet, ami összefogja majd a próbálkozásainkat, és ad egy alapot a működésünknek, és ennek apropóján 16 februárjában megalakult hivatalosan is a civil szervezetünk. Akkor ennek felkértek, hogy legyek a vezetője, mint Kerívnek, és azóta is ez így van, és így működik.
2: Milyen fő területeken tevékenykedik a szervezet?
3: Igazából kulturális és nemzeti öntudat megtartó cél alakult meg az egyesületünk, és ugye a nagyberegi magyarságot, nagyberegi életet, közösséget megerősítsük, észrevettük azt, hogy alvó időszaka volt abban az időszakban a településünknek, és hogy valamilyen mozgásra van szükség. És így, ahogy ezt felfedeztük, akkor egy olyan alapító tagokkal összefogva alakítottuk meg ezt az egyesületet, akik majd később is erősen tevékenykedtek a civil szervezet munkájában. Úgyhogy inkább ilyen kulturális és programszervezés, közösségi alkalmak szervezése.
1: Mennyire mozgatható meg egy közösség? Békeidőben beszélünk első körben, de azért ezekről a fesztiválokról mi magunk is hallottunk, és tényleg egy érdekes színfoltja volt Beregvidéknek.
3: Így van, nagyon nagy sikere volt szerintem ezeknek a fesztiváloknak, és az nagyon látszott, hogy a falusiaknak hát már nagyon nagy igénye volt erre. Ugye korábbi időszakokban majálisoknak neveztük azokat az alkalmakat, amikor összejött a település lakói, összejöttek, és egy jó ideig ez nem volt jelen a falunkban, aztán a Csipkebogyó Fesztivál adott egy ilyen erős impulzust, amikor láttuk azt, hogy a település megmozdult, tényleg, hogy az előtte való napokban is már a szervezésben, a sátrak építésében, na mindenki részt vett igazából.
1: Volt nyitottság.
3: Igen, a legfiatalabbaktól egészen az idősekig. Aztán azt is láttuk, hogy külső igény is van, mert rengeteg árus megjelent, egészen Kárpátalja szerte még a Szolványból is érkeztek hozzánk, és tehát észrevettük azt, hogy van erre igény, és mozdíthatóak az emberek. Hogyha megkérjük őket, akkor segítőkészek voltak. Ez a mai napig így van. Azt veszem észre, hogyha van egy ember, vagy van egy közösség, aki megpróbálja megszólítani őket, akkor még a nehézebb időkben is, mint akár ma is, megmozdulnak, segítenek, hogyha szükség van.
2: Kikből áll ma a szervezet? Van-e állandó csapat, vagy inkább önkéntesekből épül fel?
3: Hát kezdetekkor ugye többen voltunk, mint az alapító tagok, akik főszervezést vezényeltük. Ott Bíró András, Rágyik Mihály, Somi Katalin, Somi István, Tóth László, és talán jó magam, bocsánat, hogyha valakit kihagyott, de talán így vagyunk alapítótagok, de emellett mindenhonnan csatlakoztak, amikor egy programot szerveztünk. Tehát a középiskolában a tanárok, tanárnők, akkor a szövés oktatók jöttek, tehát mindenki megtalálta azt a helyet, vagy akár presbitériumból találtunk olyan embereket, akik beszálltak a szervezésbe, és nem csak ezek az alapítótagok dolgoztunk, hanem egy nagyon erős csapattal tudtunk együttműködni. Ez működött, tudjuk meddig, körülbelül a Covidig, aztán addig tartottunk talán 4 Csipkebogyó fesztivált, lehet, hogy nem vagyok pontos, elnézést kérek érte, és aztán ez a csapat a munkánk leállt, ugye a Covid nem engedélyezte a közösségi alkalmakat, és utána pedig háború miatt vannak, akik már nincsenek itthon, és vannak, akik már nem igazán tudnak részt venni a program szervezésében. Jelenleg a programokat az elmúlt 2 évben úgy Tóth László tiszteletesen és jó magam szerveztük.
1: Milyen programokkal töltitek a háborús éveket?
3: háborús évek alatt leálltak a programok. Igazából 24-ben vettük észre azt, hogy nagyon csendben vagyunk, nagyon nincs működésünk. Ugye nem ismertünk kezdeményezni, mert hát érthető okokból ez nem helyén való. De volt egy program, ami még a háború előtt elkezdődött, ez a Nagybere krónikájának a kiadása. Zamborowskinek nagy íbolya készítette el ezt a kiadványt, és már korábban készen volt, meg is ígértünk neki egy bizonyos összeget, amit összegyűjtünk és támogatjuk ezt a kiadást. Ez elmaradt egy hosszabb időre. 24-ben találkoztam vele, és vettem a bátorságot, hogy ezt újraindítsuk, aztán ez volt egy olyan újabb löket, ami megindította a civil szervezet munkáját, mert akkor ezt beindítottuk. Valóban sikerült összegyűjtenünk egy összeget, amit átadtunk számára, ami által ki tudtuk nyomtatni talán 500 példány számban a könyvünket, és ezután lett egy megnyitó, sőt egy bemutató, amin azt vettük észre, hogy megint nagyon nagy örömöt szereztünk a település lakóinak, hiszen mindenki vett a könyvből, nagyon sokan kaptak belőle, illetve a bemutató is jó sikerült, nagyon értékes gondolatokat hallhattunk ott, aztán láttam azt, hogy újra kell indítani a programjainkat, a munkánkat, amennyire ez az időszak engedi, ehhez mértán újra kell indulnunk, és így kezdtük meg újra. Ez az elmúlt évben sikerült egy nagyon szép családi napot szervezni, 300 fővel voltak jelen összesen, tehát kicsit nagyobb, mindenki megjelent, annyira nagy öröm volt számunkra, hogy láttuk azt, hogy mindenki ott volt, akinek van gyermeke, a szülők, nagyszülőkkel, ugye, aki tudott mozdulni, az jött, és hát igyekeztünk számukra biztosítani olyan programokat, amelyek ingyenesek, amelyeken részt vehet a legkisebbtől legnagyobb korosztályig bárki. Ezen is látszott, hogy megmozdultunk, és hogy szükség van a működésre, mert ugye meg kell erősítenünk azokat, akik itthon vannak. Látjuk azt, hogy szükség van arra, hogy erősek legyenek, hogy tudjanak itthon maradni, kitartóak legyenek a hazájukhoz, a szülőföldjükhöz, és hogyha nem adunk semmilyen alapot arra, hogy meggyökeret verjenek itthon, akkor könnyen ki is fognak szakadni. Úgyhogy például egy ilyen program is lehet erősítő, úgy gondolom, és aztán most nemrég tartottunk a gyerekeknek egy sportnapot, ami szintén jól sikerült, és ezt is úgy csináltuk, hogy ne legyen kirívó, ez a gyerekeknek szólt, ugye gyermekeinket erősíteni kell ebben a mai helyzetben is, és úgy gondolom, hogy ezt muszáj megtartani. Láttuk azt, hogy örültek neki. Tehát sport volt, versenyek, futás, pingpong, annyira jó sikerült, hogy örömöt szerezhettünk másoknak, és mi is feltöltöttünk benne.
2: Ha nem tévedek, akkor a szervezet nem rendült meg a fizikai munkától, és folyamatban van egy játszótérnek a felújítása.
3: Igen, ez is vissza kell, hogy menjünk ehhez. 2018-ban volt az első játszótér, ezt is az Együtt Beregér civil szervezet polgármesteri hivatal közreműködésével, illetve a Nagycsaládosok Egyesületével. Korábbi időszakokban tartottunk a Nagycsaládosok Egyesületével közös programokat, családi napokat, ez is még a Covid előtt, és akkor az egyik ilyen családi napon átadásra került Nagyberegen egy nagyon szép játszótér. Ott is nagyon sok apuka, szülő megmozdult, betonozás, játszótérret építettünk fából, komoly gumifelülettel láttuk el, játékokat vettünk, és ez nagyon-nagyon szép volt, és ez tartott körülbelül 2023-ig, ameddig a játszótér teljesen tönkre nem ment, használhatatlanná vált. És az elején észrevettük, hogy mennyire szükség volt rá, használták a gyerekek, nagy öröm volt benne. Azt is láttuk, hogy voltak, akik ugye rongálták, mindig van sajnos ilyen. És ahogy megszűnt, a falu hiányolta. És a múltkori családi napon azt terveztük, hogy legyen egy gyűjtés, amelyen a játszótérnek a felújítására szerveztünk gyűjtést. Voltak nagyon komoly felajánlások vállalkozóktól, nagyberegi vállalkozókat megkerestem, és nem kaptunk el utasítást, hanem nagyon pozitív segítséget kaptunk. Felajánlottak játékokat, amelyeket tombolán kisorsoltunk, ennek az összege pedig a játszótér felújítására megy. És hát hála az úrnak elmondhatom, hogy ősszel megindult a beszerzés, elkészítettünk egy nagyon komoly fémszerkezetű játszóházat, ami nem fog elkorradni, mint a korábbi fa, illetve vásároltunk hozzá csúszdákat, hintákat, a piciktől egészen a nagyobbaknak egy ilyen húzóckodót, a felnőtteknek egy-egy ilyen, Ukrajnában a parkokban vannak ezek a tornagépek, ez a tolózkodó, na ilyen is lesz a felnőtteknek, szóval igyekszünk mindenkinek biztosítani valamit, szóval ez indult el, ezen hét szerdáján volt a betonozás, amikor szintén a településből hívtam olyan férfiakat, akik tudnak segíteni. Betonoztunk, megöntöttünk betonajzatot az újabb játszótér kibővítéséhez, illetve a parkban a polgármester hivatala közösen a lócák alá, padok alá öntöttünk betonalapot, hogy azért úgy könnyebb tisztítani, és a padok is, meg a szemetesek is biztosabban állnak. Szóval most is a polgármester hivataltól, Tóth Lászlótól, a Liceumtól kaptunk komolyabb támogatást ugye az eszközökhöz, és illetve az emberek jöttek segíteni, ami nélkül hát nem működne, egyedül hiába mennék oda, nem menne.
1: Azért jó hallani ezt, hogy közösséget meg lehet mozgatni, és amikor megmozdult, akkor viszont lát erőt magában, és ez újabb dolgoknak lett a katalizátora. Jövőről beszéljünk kicsit. Nagyon nehéz a jövőre belátó gömböt, sosem hozzuk magunkat a rádió műsor esetében, de azért, ha itt lenne, akkor mi az, ami tervként ott van?
3: Hát be kell fejezni a játszóteret, ez az elsődleges és legközelebb befejezendő dolog, ami előtt állunk, ami még mindig nem nehéz, mert sajnos idő hiány. Nehéz kiszakítani napokat, meg időt, ugye nem csak nekem, hanem mindenkinek, akit meg kell hívjak dolgozni. Most szombaton, ha sikerül, akkor folytatjuk a betonozást, ami még maradt. Ha a programokat tekintjük, legfontosabbak talán ezek a családi napok, amikor összejöhetnek a kicsik, a nagyok, az unokák, nagyszülőke, és együtt ölthetnek egy napot, amikor nem azon kell gondolkodni, a kibérje, fizetni a szegényebb ember az unokának azt a fagylaltot, vagy a játszótéret, ugrálóvárat, hanem önfeledten kicsit a gyermekek elfeledkezhetnek erről a jelenlegi helyzetről, és pihenhetnek. Jól érezhetik magukat ezek a programok, amik úgy gondolom építőek. Hát, meg amennyit a helyzet megenged, a sportnapokat a gyermekeknek, szerintem ezeket filmklubokat az ifjúsági csoportnak terveztünk még, amit szeretném megtartani, akár egy biciklitúrát. Ilyen programokban gondolkodunk, amelyek kivitelezhetőek a jelenlegi nehéz helyzetünkben is.
1: Nagyon szépen köszönjük, elfogadtad felkérésünket, és sok erőt és áldást kívánok a munkátokra.
3: Reméljük, hogy az Úr ad erőt ehhez, és aztán folytatni tudjuk ezeket a programokat, mert nélküle láthatjuk, hogy semmi sem működik, úgyhogy imádkozunk ezért, hogy legyen továbbra is erőnk.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lőrinc Péterrel, az Együtt Nagyberegért civil szervezet elnökével beszélgettünk.
1: A háttérben halott pénzének keresztül a szívedből mindenkel, 10 óra 52 perc van, tartsatok velünk!

0: Вітання радіослухачам та вашої уваги новини спорту. 10 травня вдруге у Берегові відбудеться благодійний забіг «Біжу за героя», який торік започаткували як традиційний спортивно-патріотичний захід. Мета подій – вшанувати захисників та об'єднати громаду у форматі масового спортивного старту. До участі запрошують усіх охочих, як досвідчених бігунів, так і тих, хто хоче подолати дистанцію у прогулянковому темпі. Учасники долатимуть 20,5 кілометрову дистанцію. Старт відбудеться 10 травня біля Центру культури та дозвілля. Реєстрація розпочнеться о 9:00, початок забігу о 10:00 за київським часом. Головним організатором заходу є Берегівська міська рада. Благодійний фонд «Геній» вже 13-й раз організовує благодійний турнір пам'яті Йожефа Зубко. Цьогорічний престижний турнір для юних гандболістів відбудеться у суботу 9 травня у Бергові. Останніми роками змагання стабільно зростає. Торік на майданчик вийшли 36 команд, загалом 417 юних гандболістів. Організатори цього разу очікують значну кількість учасників, адже турнір є одним із найважливіших місць – зустрічі гандбольного резерву Закарпаття. Мета змагань – надати можливість молодим талантам проявити себе та зміцнити позиції гандболу в регіоні. У Хусті відбулася фінальна частина чемпіонату Закарпатської області з гандболу серед юнаків 2014-15 років народження. За результатами змагань чемпіоном став Хуст Нарцис. Срібло виборов КЗ «Ездюшор» ЗУР-2 з гандболу міста Ужгород, а бронзи дісталось Берегівське ДЮСШ. У ДЮСШ «Спартак» міста Хуст у підсумковому протоколі опинилась на четвертому місці, а КЗ «Ездюшор» з гандболу ЗУР-1 міста Ужгород завершив чемпіонат п'ятим. Команда Ужгородського МВК «Гармонія» представлятиме Закарпатську область у фіналі президентського проєкту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнській шкільній ліги. На стадіоні «Карпати» в Хусті відбувся четвертий обласний етап змагань із кросового біатлону. Участь у турнірі взяли 6 команд із різних громад краю. Попри те, що кросовий біатлон вперше включено до проєкту, команда «Гармонії» впевнено здобула перше місце. Завдяки цій перемозі саме вони вибороли право представляти Закарпаття у всеукраїнському фіналі. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1. Пузуш Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Ma Ukrajnában a nácizmus feletti győzelem és az 1939-1945 között dúló II. Világháború áldozatainak emléknapja van. Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Volodymyr Zelenszkij ukrajn elnökének vezetésével tanácskozást tartottak a régiók ellenálló képességi terveinek megvalósításáról és a téli időszakra való felkészülésről. A megbeszéléshez csatlakozott Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője, parlamenti képviselők, a megyei katonai közigazgatások vezetői és polgármesterek is. Volodymyr Zelenszkij kiemelte a megyei szintű hatékony munkát, valamint a helyi kistérségek aktív részvételét a régió következő fűtési szezonra való felkészítésében. Az ellenálló képességi tervek első szakaszának helyi megvalósítására közel 5 milliárd hryvnyát különítettek el. Emellett a megyék jelentős állami támogatást is kapnak különböző projektek megvalósítására. A kistérségek és a megyék erejével jelenleg 141 projektet valósítanak meg, amelyek energiafüggetlen iskolák létrehozását célozzák a járási központokban. 2026 első negyedévében 1 gigawattnyi új hálózatra kapcsolt villamosenergia kapacitás létrehozását biztosították. Az ellenálló képességi tervekben meghatározott stratégia mentén haladunk hangzott el. A tanácskozás résztvevői emellett megvitatták a megyék igényeit is, különösen a helyi vállalkozások és a mezőgazdasági szektor támogatását, valamint a közösségek számára biztosítandó további finanszírozást. Erről Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője számolt be a Facebook oldalán. Az ukrán kormány bejelentette, hogy 2026. szeptember 1-től újabb béremelés várható az oktatásban dolgozók számára. A tervek szerint a pedagógusok fizetése további 20%-kal nő. A kormány tájékoztatása szerint az idei elején már végrehajtottak egy 30%-os emelést, így az újabb növekedéssel együtt a tanárok bére 2026 végére összesen 50%-kal lehet magasabb a tavalyi szinthez képest. A kormányülésen szó esett arról is, hogy továbbra is problémát jelent az óvodákban és a tanulókban órán kívüli oktatásban dolgozók bérezése. Ezek finanszírozása ugyanis a helyi önkormányzatok költségvetéséből történik, és nem minden kistérség rendelkezik elegendő forrással a fizetések emelésére. A kabinet közölte, több régióval külön egyeztetéseket folytatnak a helyzet rendezéséről. A béremelés mellett az oktatási infrastruktúra fejlesztését is folytatják. A kormány tájékoztatása szerint 6 milliárd rignyát különítettek el iskolai óvóhelyek kialakítására és felújítására. További 1 milliárd rignyát fordítanak iskolai étkezdék és konyhák korszerűsítésére. Őszig több mint 500 iskola busz beszerzését tervezik. A kabinet szerint az akadémiai liceumok elsőbséget élveznek majd az új buszok elosztásánál, mivel 2026. szeptemberétől részt vesznek a középiskolai oktatás reformjának kísérleti programjában. Az Áhonyi határátkelőn négy nemzetiségű találkozót tartottak Ukrajna, Magyarország, Románia és Szlovákia vámhatóságainak vezetői, ahol többek között a vámügyi együttműködés erősítéséről tárgyaltak. Az eseményt a Magyar Film meghívására rendezték meg, és folytatása volt annak a több oldalú együttműködési formátumnak, amelyet Ukrajna tavaly kezdeményezett. Az ukrán delegációt Orest Manzi, az ukrán állami vámszolgálat elnöke vezette. Magyarországnak, Szlovákiának és Romániának közös határ szakaszai vannak Ukrajnával, amelyeken keresztül az ország külkereskedelmi forgalmának jelentős része halad át. A találkozó során a felek megvitatták az Ukrajna és az Európai Unió közötti határátkelők működésének aktuális helyzetét, valamint a vámeljárások egyszerűsítésének lehetőségeit, amelyek gyorsíthatják a határátlépést. Külön szó esett a rendkívüli helyzetek esetén alkalmazandó korai értesítési rendszer memorandumainak végrehajtásáról és frissítéséről is a határátkelő helyeken. Az ukrán delegáció kiemelt figyelmet fordított az EU tagállamokkal történő automatizált logisztikai adatcsere kérdésére is. A találkozó eredményeként a felek megerősítették a több oldalú regionális együttműködési forma hatékonyságát, valamint készen állnak arra, hogy a jövőben is folytassák az ehhez hasonló egyeztetéseket. Julia Svilidenko bejelentette, hogy az országban jelentős ütemben zajlanak az útjavítási munkálatok a kormányzati egyeztetést követően, amelyen részt vett Oleksij Kuleba, valamint Mihajlo Fedorov és Szerhij Márcsenko is. A tájékoztatás szerint naponta mintegy 203 útjavító brigád dolgozik az országban, összesen körülbelül 2000 útépítő részvételével. A nemzetközi főútvonalakon már befejeződtek a főbb munkálatok május 1-jéig. Jelenleg összesen 8,5 millió négyzetméternyi útfelületet újítottak fel, és a kormány célja, hogy június 1-ig elérjék a legalább 10 millió, optimális esetben pedig a 12 millió négyzetmétert, ami az éves terv mintegy 45%-át jelentené. A szükséges finanszírozást a kormány már biztosította, emellett az Ukrajna helyreállítási ügynöksége és a Regionális Fejlesztési Minisztérium további forrásokat is bevon a közpénzügyi beruházási program keretében. Külön figyelmet fordítanak a frontvonalhoz közeli régiókra, ahol az útjavítási munkák már zajlanak és bővülnek. Emellett új rendszer dolgoznak ki az önkormányzatokkal és megyei katonai adminisztrációkkal közösen történő útfenntartási társfinanszírozásra. Az időjárásról. Ma változékony időben lesz részünk, napközben némi napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet 15-19 fok körül alakul.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. Május 10-én Beregszászban másodszor kerül sor a Futóka a Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy tapasztalt futóról vagy kezdőről van szó. A résztvevők 2,5 kilométeres távot teljesítenek, a futás pedig közösségépítő szerepével idén is kiemelt eseménynek számít. A rajthelyszíne a Művelődési és Szabadidő Központ, ahol a regisztráció 8 órakor kezdődik, a futás pedig 9 órakor indul. A főszervező a Beregszázi Városi Tanács. A Génius Jótékonysági Alapítvány már 13. alkalommal rendezi meg a Zubkó József kézilabda emléktornát. A rangos utánpótlás eseményre 2026. május 9-én szombaton kerül sor Beregszázban. A torna az elmúlt években folyamatosan növekedett, tavaly 36 csapat, összesen 417 fiatal kézilabdázó lépett pályára. A szervezők idén is hasonlóan nagy érdeklődésre számítanak, hiszen a rendezvény a kárpát-aljai utánpótlás egyik legfontosabb találkozó helye. A verseny célja, hogy lehetőséget adjon a fiatal tehetségeknek a megmérettetésre, és erősítse a kézilabda jelenlétét a térségben. Kusztor rendezték meg a 2014-15-ös születésű fiúk Kárpátalja kézilabda bajnokságának döntőjét. A tornát a 20 nárcisz csapata nyerte meg, míg az ezüstérmet az ungvári olimpiai tartalékok speciális gyermek és ifjúsági sportiskola együttese szerezte meg. A Beregszázi gyermek ifjúsági sportiskola remek teljesítménnyel bronzérmet ünnepelhetett. A hazai Spárták 20 a negyedik helyen zárta, az ungvári speciális gyermek és ifjúsági sportiskola pedig az ötödik pozícióban fejezte be a bajnokságot. Az ungvári Harmónia iskola központ csapata képviseli Kárpátalját a válvetve iskolai ligák elnöki projekt döntőjében. A Huszti Kárpáti stadionban rendezték meg a Cross Biathlon verseny negyedik megyei szakaszát, amelyen 6 csapat vett részt a régió különböző közösségeiből. Bár a versenyszám idén szerepelt először a projekt programjában, a Harmónia csapata maga biztos teljesítménnyel első helyet szerzett. Ennek köszönhetően ők vívták ki a jogot, hogy Kárpátalját képviseljék az országos döntőben. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, 11 óra 23 perc van az FM 92.1-en a különkiadás műsora, és ma május 8-a van, a nácizmus felett aratott győzelem és a második világháború 1939-45-ös közötti áldozatainak emléknapja szerte Ukrajnában, illetve már Ungváron meg is tartották a Dicsőség dombján az ehhez köthető megemlékezés koszorúzást helyeztek el az emlék műnél, nagyon sokan voltak jelen.
2: Így van, és emellett ma van a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold világnapja. Ezt minden évben május 8-án ünnepeljük Henri Dunant születésnapján, aki az első modern humanitárius mozgalom megteremtője volt. Hát ugye, amit tudnunk kell a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold mozgalomról, ez a világ legnagyobb segélyszervezeti hálózata, és több mint 190 országban működnek már, és a munkatársai azok tulajdonképpen önkéntesek, akik háborúk, természeti katasztrófák, egészségügyi válságok és különböző szociális problémák idején nyújtanak segítséget, és az a mozgalomnak tulajdonképpen az alapelve, hogy az emberiségre, az semlegességre, és a pártatlanságra, és emellett pedig az önkéntességre hívják fel a figyelmet, és tulajdonképpen ők maguk is ezt képviselik.
1: Nézzük is a kommenteket, sokan vagytok, akik nem csak hallgatók,

0: hogy egy újabb témával szeretnénk kedveskedni a következő blokkunkban. Ha minden igaz, akkor sikerül kapcsolnunk Pölt Ákost, a Semmelweis Egyetem Egészségfejlesztési Központjának digitális gyermekvédelmi szakértőjét, valamint a Kapcsolj Ki Mozgalom alapítóját. Témán pedig a gyermekek agressziója, illetve a zaklatás, zsarolás, kihívások az online világ rejtelmei.
1: Igen, mindenkinek nagyon ajánljuk figyelmébe ezt a témát, hiszen reméljük, ugye a beszélgetésből is szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ki fog derülni, miért is nagyon fontos a napjainkban odafigyelni ennek erre a témakörre és a gyermekeinkre, és pláne szülőknek szeretnék felhívni figyelmében ezt a témakört, hiszen Pölt Ákos sokszor mondja, és sok cikkben is megjelenik, és az előadásai során is kiemeli a szülők szerepének a fontosságát, a kulcsfontosságát, úgyhogy hát ne maradjon le senki, mindenkinek nagyon ajánljuk ezt a témát.
0: Háttérben Charlie-nek, ez pedig a Néz az ég felé, 11:26.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajton túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Én adj valami igazán maradandót! A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
1: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14.
7: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
10: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
11: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
12: Köszönjük a rádió hallgatókat, 11 óra 34 perc van, és hogy ígértük, folytatjuk egy újabb beszélgetéssel. Érdemes mindenképpen velünk tartani, az internetbiztonság és a gyermekek közötti kapcsolat lesz a terítéken a témánk.
13: Itt van velünk Polt Ákos, a Semmelweis Egyetem Egészségfejlesztési Központjának digitális gyermekvédelmi szakértője, valamint a Kapcsolj ki mozgalom alapítója. Szóhagyni znamenezjesku Ákos Polt, expert cifrovoho záchystu dítej centru zmicnenia zdorovia Universitetu Semmelweisa, a tákos zasnovných ruchu Kapcsolj ki. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
14: Köszönöm én is, hogy itt lehetek újra.
12: Egyre többször találkozunk azzal a visszajelzéssel, hogy a szülőktől, a pedagógusoktól, hogy a gyermekek egyre inkább agresszívek, és egyre több alkalommal jelenik meg az agresszió, akár a egymás közötti játékban, kommunikációban is, szintén minden irányban, és sok esetben a digitális eszközök használatának a mennyiségével van összefüggés. Mi lehet a háttérben, miről van szó?
14: Hát ugye itt, amikor beszélünk ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket érinti, és nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek. A lányokat különösen érinti az énképzavar, testképzavar, az önértékelési problémák a közösségi médiából adódóan, depresszió, szorongás. Erről a területről már veletek is beszéltünk többször is. A fiúkat viszont sokkal inkább a videójátékok, és a videójátékokon belül is az erőszak, és inkább az erőszak iránti érzéketlenítés. Tehát a fiúk az inkább ez a típusú dolog az, ami rájuk hat. És amikor erről beszélünk, akkor ugye a játékoknak sok fajtája van. Vannak olyan játékok, amik mondjuk nem erőszakosak, és nem feltétlenül az agressziót viszik elő, ilyen építkezős, meg különböző játékok, azokkal is van probléma, mert elviszik az időt az olyan tevékenységektől, amit a gyereknek a való életben kéne csinálni, fizikai tevékenységek, amitől fejlődik az idegrendszere. De vannak ezek a first person shooter játékok, tehát ez a belső nézetű lövöldözős játékok, ugye ezeket így mondjuk, ilyenek, amikkel mondjuk általános iskolában nagyon sokan játszanak, a Fortnite-tal, ami egy ilyen belső nézetű lövöldözős játék, amikor a saját szemszögemből látom a többi játékost, és akkor gyakorlatilag különböző küldetéseket kell végrehajtanom, különböző fegyverekkel, és ezeket csinálják a gyerekek. Aztán később vannak ilyen Call of Duty, meg hasonló, tehát ilyen belső nézetű lövöldözős játékok elég sok van. És ugye ezzel az alapvetően a probléma, és itt a legnagyobb probléma, amit már mondtam is, ugye ez az erőszak iránti érzéketlenítés, hogy a gyerek játszik ezzel a játékkal, ez egy nagyon haj az a szimulátor technológiára, tehát jobban bele tudja képzelni magát a játékban, nagyon valósághű, nagyon úgy érzi, mintha az élethez, az igazi élethez, a való élethez nagyon közel lenne, és ezekben a játékokban ugye a nagyon életszerűek az épületek, a játékosok, mindenki, és ebben elkezd különböző küldetéseket vinni, és akkor képzeljük el, hogy mindenki ismeri a pavlovi reakciót, ugye, amikor a Pavlov megcsengette ugye a csengőt, jött a kutya, kapott ételt, ezt megcsinálta több százszor, és akkor hirtelen összekötődött az étel a csengővel. Tehát ezt hívjuk klasszikus kondicionálásnak. És ebben az esetben a gyerekeknél ugyanez játszódik le, hogy mondjuk a gyerekek hazamennek, elkezdenek mondjuk, bekapcsolnak egy zenét, csinálnak egy pizzát, jól érzik magukat, röhögnek, buli, haverok, tök jó, szórakozunk, és közben pedig mondjuk a játékban szétlőnek mindenkit, repkednek a végtagok, folyik a vér, összekötődik a buli, a jó érzés az erőszakkal, ezáltal lesznek érzéketlenítve az erőszak iránt, nem jelent utána nekik akkora problémát, amikor erőszakosak. Most ez egy olyan környezetben, mint mondjuk az USA, ahol rengeteg fegyver van kint, ez bele tud torkolni mondjuk egy iskolai lövöldözésbe. Egy európai környezetben, ahol sokkal szigorúbbak ezek a szabályok, ott pedig abban jelentkezik, hogy az iskolai agresszió, illetve hogy annak a fizikai megvalósulása, az erőszak, az gyakorlatilag sokkal durvábban jelen van. Tehát nem az történik, mint régen, hogy valaki lekerült a földre, vagy az első mondjuk fájdalom, vagy az első vérhatására, amit látszottok, akkor leállt ez a verekedés a gyerekeknél, hanem még a földön is tovább megy a rúdos eset, sokkal tovább mennek el, mert nem okoz számukra problémát az erőszak, az agresszió, mert érzéketlenednek a játékok által ebbe az irányba.
13: Mely életkorban a legérzékenyebbek a gyerekek a digitális tartalmak agresszív hatásaira? Másképp hatnak-e ezek a játékok a kisgyerekekre, mint a kamaszokra?
14: Hát ugye minél fiatalabb a gyermek, ugye annál fejletlenebb még az idegrendszere, annál inkább hat rá egy fejlődő idegrendszerre ezek a külső mechanizmusok. Ugye itt alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az ilyen a digitális tér és annak a hatásai, azok ugye 14-15 éves korig ott különösen erőteljesen hatnak, mert 14-15 éves kortól kezd el a gyereknek az erőső lebenye, tehát az a magasabb gondolkodási rész, ahol a végrehajtó funkciók vannak, elkezd stabilizálódni, és a 20-as évek közepére érik meg az idegrendszer. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egyébként a 20-as évek közepéig mindenki, tehát ugyanúgy a 15 éves gyerek, mint a 8 éves is érzékeny rá. Nyilván egy 15-16 éves gyerek a környezettől függően, attól függően, hogy mennyit sportol, mennyit alszik normálisan, milyen baráti kapcsolatai vannak, hogy fejlődött, érett az idegrendszere, az meghatározza, hogy például milyen önkontrollal rendelkezik, vagy milyen indulatszabályozással rendelkezik, mert ezek a funkciók, mint az önkontroll, meg az indulatszabályozás, a kritikus gondolkodás, ezek mind az erőső lebenyben vannak, és 14-15 éves kortól 20-as évek közepéig érnek meg teljesen, hogy minden gyerek itt valamelyik fázisában van ennek a dolognak. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy alapvetően innentől tud a gyerek egyfajta kontrollt gyakorolni, meg egyfajta tudatos döntést hozni ebben a dologban, amikor ez megtörténik, de nem mindegy, hogy az addigi életét, mondjuk a 14 éves kor előtti időszakát hogy töltötte, hogy mondjuk napi 8 órát egy okostelefonon volt, vagy laptopon is játszott, meg közösségi médiát, meg videókat nézegetett, vagy pedig ténylegesen mondjuk egy érett és előreadott idegrendszere van a gyereknek, úgyhogy nagyjából ettől függ.
12: Nagyon érdekes hír volt, amikor arról hallhattunk már vidékünkön is, hogy internetes zaklatás hatására gyermekagressziót végez osztálytársaival, iskolatársaival. Nagyon sok kérdés merül fel ilyenkor, hogy történhet meg, és hogy mi lehet az a másik oldal, mi az az erő, amelyet nem lát a szülő, nem lát a közösség, és az interneten keresztül arra készteti valamilyen formában, kényszeríti, készteti, vagy éppen kihívás formájában biztatja, hogy kárt tegyen másban.
14: Hát igen, ugye ezek a játékok, hogy mondtam is, hogy ez az erőszak iránti érzéketlenítéssel, ezzel sajnos nagyon sok kárt tudnak okozni a gyerekeknek. A szülő az sokszor vakon van ezzel a dologban, tehát fogalma sincsen, hogy a gyerek mit csinál. Bennül a szobájában, ott van a számítógépen, vagy a tabletjén, vagy az okostelefonján, csukott ajtónál csinálja a dolgát. A szülő ugye úgy van, hogy a gyerek biztonságban van, itthon van, mi baja lehet. Közben vadidegenekkel beszél, különböző ilyen erőszakos játékokat játszik, formálják a nézeteit, különböző csapatokban küldetéseket teljesítenek, mondjuk egy Fortnite-ban. Ott van egy ilyen közeg, ahol szocializálódik gyakorlatilag ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek aztán utána nyilvánvalóan eszkalálódnak, nem mindenki hat ez ugyanúgy, de itt ugye ez a személyiség függő, hogy kinek, kit mennyire tud egy ilyen beszippantani, és milyen hatással tud rá lenni. Úgyhogy ez sajnos ez egy lényegi dolog, és ugye, ahogy az előbb is említettem, az önkontroll hiánya miatt egy ilyen gyerek nagyon nehezen tud nem csak az erőszak és az érzéketlenített erőszak miatt ezeknek a dolgoknak gátat szabni, de ott van a cyberbullying is, amit említettél, ami mondjuk egy 12-13 éves gyerek, amikor felmegy mondjuk a közösségi médiába, és ott, vagy akár egy játékban, mint mondjuk egy Robloxban, ahol idegenekkel tudsz beszélni, vagy egy Fortnite-ban is tök vadidegenekkel tudsz beszélni, meg velük kapcsolódsz, tehát ott van egy ilyen viszonyod velük. Nagyon-nagyon nehezen tudja egy gyerek megállapítani, hogy kivel van ott, kivel beszél, nem rendelkezik még azokkal a védelmi mechanizmusokkal, hogy felismerje, mondjuk ha valaki rossz szándékkal közelít felé, nem ismeri fel, hogyha manipulálni akarják, és itt általában a másik oldalon ugye olyan emberek vannak, mondjuk ezek a profilok mögött, akik meg pontosan tudják, hogy milyen technikákkal tudnak még egy fejlett lélekrendszerű gyereket behúzni ezekbe a dolgokba. Ugye ennek az egyik ékes példája a sexting, amikor gyakorlatilag és ez most már leginkább a fiúkat érinti, tehát a kamasz fiúkat, amikor konkrétan egy ilyen jól kinéző, ilyen bombanőnek kiadó, tehát egy ilyen 14-15-16 éves kamaszlánynak adja ki magát, mondjuk egy Nigerben vagy egy Nigériában levő cyberbullying emberke, aki ezzel foglalkozik, és elkezd ráírogatni mondjuk egy ilyen fiatal srác, egy kamasz srác, aki éppen abban a biológiai fázisban van, hogy ugye itt a lányokkal ismerkedik, meg ugye itt jönnek az első ilyen kapcsolódások fiú-lány között, és ráír, hogy milyen jól nézel ki, meg láttalak, meg milyen jól lenne beszélgetni, felrak magáról képeket, teljesen kamu az egész, és addig jut el, hogy a fiúnak ugye nyilván ő neki ez egy nagyon jó leső érzés, hogy akkor valaki ír rá, küld magáról egy képet, utána küld magáról egy lengébb fotót, és utána egy idő után, ugye amikor bizalmába férkezik, akkor megkér a fiút, hogy ő is küldjön magáról egy fotót, egy félmesztelen fotót, vagy egy mesztelen fotót, és akkor onnantól, amikor ezt elküldi, onnantól elindul a zsarolás. Mert onnantól elkezdi zsarolni, hogy oké, fizessél nekem ennyi meg ennyi pénzt, különben elküldöm ezt a fotót, amit elküldtél rólam az összes barátodnak, a szüleidnek, a tanáraidnak, az osztálytársaidnak, mindenkinek. És innentől elindul egy zsarolás, elkezdenek fizetni ezek a kamaszok, amennyit tudnak, azt elfogy a pénz. A szülőnek nem szól, mert ez sziki, és nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben a dologban, és akkor vagy odáig fajul, hogy akkor végül kiderül, és akkor rendőrségügy lesz be, és lezárul, de nagyon sok esetben történt olyan is, hogy öngyilkosságot követett el ez a kamasz fiú, mert nem tudott máshogyan kijönni, nem látott más kiutat ebből a dologból. Úgyhogy nagyjából ezzel állunk szemben, sajnálatos módon.
12: Elképesztő, és talán nehéz szavakat is találni a dolgok mögött. A kihívások, illetve a zsarolások és a zaklatás, ez a három kulcsszót, amit leírtunk. Mi az, amit a külső erők láthatnak ebből, vagy vannak-e olyan jelek, amiket figyelni kell szülőként, tanárként, barátként, amikor valaki ennek az áldozat, vagy ennek a folyamatában van, és áldozat szerepben kerül?
14: Nincsenek speciális jelek az egyes dolgokra kinézve, inkább azt mondanám, hogy ilyen általános jeleket lehet észrevenni a gyereken, amire mindenképp érdemes felfigyelni, hogy ezeket ilyen red flag-eknek hívjuk. Tehát amikor, ami ténylegesen olyan figyelmeztető jelek, aminek egy ilyen vészjelzőt be kéne kapcsolnia az emberben. Ezekből a leginkább, hogyha általánosságban mondom, akkor azt lehetne mondani, hogyha a megszokotthoz képest a gyereknek a viselkedése elkezd lényegesen megváltozni. Itt talán amiket lehet mondani ebben a dologban, a leginkább az talán az, hogy a gyerek mondjuk alapvetően kevesebbet beszél, tehát elkezd mondjuk magába fordulni. Elkezd motiválatlanná válni, ez talán az egyik legfontosabb jel. Elkezdi azokat a dolgokat, amit addig nagyon szeretett csinálni, mondjuk edzésre járni, barátokkal találkozni, kirándulni, zenét tanulni, amit addig szeretett, azokat elkezdi elhagyni. Unalmasnak véli, nem szereti, nem akarja csinálni, nem eléggé izgalmas a számára. Ez mind-mind azt jelzi, hogy felborult egy kicsit a kapcsolati viszonyai, hanem mondjuk a dopamin szintje felborult a játékok hatására, a közösségi média hatására, a TikTok videók hatására, és elveszti az érdeklődését az igazán fontos dolgok irányába, és ez ebben jelentkezik meg, hogy unalmassá válik, és általában a gyereknél egy ilyen motiválatlanság az, ami megfigyelhető. Ugye a dopamin az motivációs hormonnak is szoktuk mondani, nagy mértékben fel a gyereknek a motivációjáért. Hogyha a gyerek nem motivált az életben, akkor nem akar csinálni dolgokat, nem akar előre menni, nem akar eredményeket elérni, ami utána nagyon nagy problémát jelent a számára, mert ugye fejlődési ezerben nagyon nagy szükség van. Úgyhogy nagyjából ezek szoktak a jelek lenni, hogyha a gyerek elkezd mondjuk hazudozni ebben a dologban, tehát füllenteni azért, hogy többet tudjon használni egy ilyen eszközt mondjuk, tehát hogy egy ilyen plusz időt kapjon hozzá, vagy pedig ténylegesen látszik rajta, hogy rosszul érzi magát, vagy hogy szomorúbb, meg tényleg egy ilyen mentális állapota mondjuk, vagyis hát inkább így a kedve, a viselkedése romlik, de mégis használja tovább a dolgot, hogy ez már a függőség jel, amikor valaki tudja, hogy rossz neki, tudja, hogy nem, tehát hogy negatívan hat az életére, mégis tovább használja. Hogy ezeket észre kell venni, de mindennek természetesen az a feltétele, hogy a szülő az foglalkozzon ezzel a témával. Tehát legyen egyfajta, ha nem is azt mondom, hogy szakértője ennek a témának, de hogy legyenek ismeretei ezen a területen, mert ha nincsenek ismeretei ezen a területen, akkor nem foglalkozom vele. Vagy még egyet visszalépve, és ez a legfontosabb, ha a szülő ezt nem tekinti problémának, amiről most beszélünk, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, mert azt gondolja, hogy az nekem is volt tévém, nekem is volt számítógépem, Commodore 64-em, én is túléltem, a gyereknek sem lesz semmi baja, és hogyha ez van, hogy egy szülő mondjuk itt ebben a stációban van, akkor a szülő nem tekinti ezt problémának, nem figyel a jelekre, nem érdekli, mert majd úgyis túl lesz rajta, és nem érdekli a megoldás sem, nem keresi ezeket a megoldásokat. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy a szülőköz eljusson az, hogy ez nem a tévé, ez nem egy ilyen passzív képernyő, ez nem az a világ, ami volt, hanem ez egy magasan, erőteljesen függő és különböző ilyen negatív mechanizmusokra tervezett eszköz, aminek a profit a célja, nem pedig a gyereknek a mentális egészsége. Úgyhogy a szülőknek ebben kulcs szerepük van, a gyerekeknek is természetesen, de a gyerekek ezt nem tudják egyedül megoldani, csak kizárólag úgy működik, a szülő és a gyerek együtt tud dolgozni.
13: Ugye itt kiemeltük a digitális világnak a hatását a fiúkra és ugye az agresszióra, ezt mi így tulajdonképpen egymás mellé raktuk, és mi a helyzet ebben az esetben a lányokkal, hiszen ők is nagy hatással, rájuk is nagy hatással van az internet, és gyakran halljuk, hogy ők is zaklatás áldozatai, és úgy olyan hasonló történetekbe keverednek bele, mint esetleg a fiúk, hogy küldnek magukról képet, ezek kiszivárognak, és zsarolás áldozatai lesznek.
14: Igen, ez a lányokra is, ha természetesen, de a lányoknál a leginkább ugye az identitásfejlődésben az önértékelés lealacsonyítása a legnagyobb probléma. És itt ugye, amikor a Facebook elindult, és az eleinte még nem volt gond, úgymond a Facebookkal, onnantól indult a probléma, amikor elindultak a lájkok. Elindult a társas összehasonlítás. És még egy lányoknál például ez egy ilyen rendkívül nagy probléma, hogy ők nagyon sok időt töltenek mondjuk a közösségi térben, közösségi médiában. Míg a fiúknál a fizikai erőszak, ugye az alapvető jellemző, ha már itt az agresszió erőszakról beszélünk, a lányoknál a kapcsolati erőszak. Tehát a kapcsolatoknak mondjuk a lebontása, vagy a másikat azon keresztül bántja, hogy mondjuk megsemmisíti a kapcsolatait, vagy lebontani. Tehát a lányoknál ugye nagyon fontos, hogy milyen kapcsolódásai vannak, hogy néznek rájuk mások, mit gondolnak róluk, milyen értékesnek tartják őket, milyen az önértéke, és ez egy rendkívül fontos dolog. Na most...
12: Igazából arról van szó, hogy ha teszek egy posztot, és nem lájkolják elegen, akkor meghatározza a kedvemet és az értékemet?
14: Ezt akarom mondani.
12: Nagyon ijesztő dolog, borzasztó.
14: Nagyon, tehát egy önértékelés, azt ugye abszolút, gondolj bele, egy önértékelés, az rendkívül sok dologból tevődik össze. Hogy milyen tevékenységet végzek az adott közegben, milyenek ott a kapcsolataim. Tehát rengeteg sok részből tevődik össze, hogy valakinek milyen az értéke, vagy mit gondol magáról, hogy néznek rá a többiek. Az online térben ezt a lányok leszűkítik, mondjuk 85-90%-ban azt mondják, hogy az én értékem az attól függ, hogy mennyi lájkot kapok egy adott tartalomra. Ha sok lájkot kapott, akkor értékes vagyok, ha keveset, akkor nem vagyok értékes. És akkor ennek a Ez még folytatódik azzal, hogy megnézem, hogy a barátnőm mennyi lájkot kap a tartalmaira, tehát elkezdek egy társas összehasonlítást, és azt mondom, hogy ha ő több lájkot kap, mint én, akkor ő értékesebb, mint én, innentől meg elindulunk a lejtőn. A lányok ugye, hogy akkor innentől kezdve egy depresszió, szorongás, öngyilkossági gondolatok, és ennek van egy ösztönszerű része, van egy pszichológus, aki írt ebből könyvet, meg tanulmányt is, aki arról beszél, hogy az emberi génekben ösztönszerűen lenyomatként elraktározódott elemi ösztönökből az egyik például az, hogy az ember társas lény, mindig is mondjuk ilyen 100 fős törzsekben, tehát közösségekben élt az ember, és ebben a közösségben a legfontosabb, hogy be akarok tartozni a közösségbe, mert ez jelentette a biztonságot. Tehát az ember mindent elkövetett, hogy a közösségben maradjon, mert ez egy védelmet is jelentett, biztonságot, fejlődés. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy benn maradjon ebbe a közösségbe, vagy hogy bent legyen egy közösségben, és ennél van egy fontosabb ösztön az emberben, hogy az ember nem akarja, hogy ez a közösség kivesse magából, mert ugye ösztönszerűen ugye ez van a génekben raktározva, hogyha kivetett a közösség, az egyenlő volt a halállal. És innentől kezdve bekül egy lány mondjuk egy ilyen közösségbe, ott van fenn mondjuk egy csoport, vagy akár egy ilyen tartalmi, vagy bármilyen közösség, és mindent elkövet, hogy ne kerüljön onnan ki. Neki ott benn kell maradni, aki kerül, abból a közösségből mondjuk kidobják a többiek, vagy kicikizik, vagy ledegradálják, akkor ez neki úgy fog lecsapódni, hogy a halál is jobb ennél, mint hogy innen kikerülje, mert ez gyakorlatilag a véget jelenti. És ugye ezzel küzdünk most, és ezzel küzdenek a lányok, hogy áttolódott teljes mértékben a személyiségfejlődés a való életből egy igazi, normális személyiségfejlődésbe, egy virtuális személyiségfejlődésbe, és azt gondolják, hogy a virtuális személyiség az fontosabb, mint a valós személyiség, és teljesen eltorzul ebbe az irányba az önértékelés.
12: Gyakorlatilag adásidőnk végéhez érkeztünk, muszáj vagyunk kerekíteni. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérdéseket, és beszélgethettünk a témáról, és itt voltál velünk.
13: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pölt Ákossal, a Semmelweis Egyetem Egészségfejlesztési Központjának digitális gyermekvédelmi szakértőjével, valamint a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával beszélgettünk.
10: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
8: Реклама на Радіо Пульс FM.
9: Реклама.
15: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. самостійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
2: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
16: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
17: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
18: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
19: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
20: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
8: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
15: Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства.
0: Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом. Увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.
10: FM 92.1 Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс 92 і 1 FM.
12: Kereken 12 óra múlt 1 perccel. Hölgyeim és a fájó búcsú pillanatához érkeztünk el. Külön köszönjük, hogy velünk voltatok az elmúlt héten, és persze ezen a mai napon.
13: Így van, és várunk vissza titeket a jövő héten, hiszen most már elkövetkezett a várva várt hétvég, úgyhogy mindenkinek nagyon szép és nagyon jó hétvégét kívánunk.
12: Búcsúzok a szerkezők az alkalommal, Oniszkó Györgyi.
13: És Birta Zoltán.
12: És te
13: sziasztok.
12: Sziasztok, sziasztok.
21: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
22: Вислухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Залишайтеся з нами.
23: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
24: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Україна дзеркально відповідатиме на удари Росії далекобійними санкціями. Якщо ж Москва буде готова до дипломатії, шляхом дипломатії буде йти і Київ. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Україна діятиме справедливо з дня на день. Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора і сьогодні цей режим порушується Росією, зазначив він. Глава держави розповів, що країна-агресорка завдає ударів по Україні всіма способами. Зокрема, це дрони-камікадзе, ракетні удари, обстріли та штурми на фронті, застосування авіаційних бомб. Зеленський підкреслив, що це свідчить про те, що Кремль не розглядає всерйоз можливість припинення вогню. Йдеться у повідомленні глави держави, пише РБК «Україна». Поки на Закарпатті біля Воловця приборкали лісову пожежу, у зоні відчуження палає понад 1100 гектарів. Ситуація з лісовими пожежами в Україні набуває критичного масштабу. За даними ДСНС та повідомленнями громадське, стихія в Чорнобилі наразі виходить з-під контролю через погодні умови. Вогонь охопив уже понад 1100 гектарів лісового масиву. Через сильні пориви вітру полум'я стрімко поширюється на нові квартали. Роботу вогнеборців ускладнює не лише вітер і суха погода, а й мінна небезпека. нацбезпека до ліквідації залучено всі можливі підрозділи ДСНС та спеціальну техніку. Основна мета – втримати вогонь, щоб він не перекинувся на критичні об'єкти зони. Також повідомлялося, що через безперервні ворожі обстріли у прикордонних районах Чернігівської області виникла масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив уже близько 4,3 тисяч гектарів насаджень. Проте лісівники не можуть дістатися до епіцентру займання через постійну небезпеку, пише union.ua. На борту круїзного лайнера, де зафіксували спалах хлантавірусу, перебувають 5 громадян України. Ознак захворювання у них не виявлено. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ. Наразі судно прямує до Канарських островів Іспанії. Прибуття заплановано на 9 травня. Після прибуття судна буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу. У МЗС уточнили, що 5 українців входять до складу екіпажу судна. Посольство України в Нідерландах продовжує підтримувати постійний контакт з представником компанії-оператора. Загалом через симптоми хлантавірусу з борту евакуювали 5 осіб. У 2 евакуйованих діагноз підтвердився, вони проходять лікування у ПАР та Швейцарії. Ще 3 осіб із підозрою на хворобу доправили до медичних закладів Німеччини та Нідерландів. Хлантавірус – це небезпечна інфекція, яку переносять гризуни. Вірус може викликати серйозні ураження легень, нирок і серця, а деякі форми хвороби мають високий рівень смертності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, людина найчастіше заражається після контакту із випорожненнями інфікованих гризунів. Також вірус може потрапити в організм через пил у закритих чи погано провітрюваних приміщеннях. Перенести електролічильник можна лише за дотримання певних умов, зазначають в «Закарпаттяобленерго». Наприклад, якщо ви хочете перемістити лічильник із квартири на сходову клітку, це дозволено за наявності відповідної проєктно-технічної документації будинку. Її надає балансоутримувач. Далі слід подати письмову заяву до філії ПАД «Закарпаттяобленерго». Після погодження працівники розпломбують лічильник, перенесуть його у нове місце, знову опломбують. Якщо ж потрібно перенести лічильник із сходової клітини назад до квартири, нове місце також має бути вказане в проєктній документації. Якщо ж таких відомостей немає, споживач має замовити проєкт за власні кошти, узгодити його та звернутися до філії «Закарпаттяобленерго» для розпломбування. Залучити ліцензовану організацію для монтажу згідно з проєктом. Після встановлення звернутися повторно для опломбування. Усі роботи, пов'язані з перенесенням лічильника, виконуються за рахунок споживача, йдеться у повідомленні «Закарпаттяобленерго».
1: Прогноз погоди.
24: У наступні години протримається мінлива хмарна погода, місцями подекуди очікуються незначні опади. Температурний максимум в день становитиме на рівні біля плюс 21 градусу. Шановні радіослухачі, ви почули новини. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
1: Спортивні новини.

0: Вітання радіослухачам та вашої уваги новини спорту. Визначилися фіналісти Ліги Європи. Ними стали Астон Вілла та Фрайбург. Астон Вілла в чисто англійському протистоянні виявилася сильнішою за Ноттінгем Форест. А Фрайбург у першому поєдинку зазнав виїзної поразки від Браги, утім вже на 6-й хвилині матчу відповіді португальці залишилися в меншості. Ще до перерви німецький колектив свою чисельну перевагу втілив у забиті голи. Фінал Ліги Європи відбудеться у середу 20 травня у Стамбулі на стадіоні Бешикташ. Також визначилися фіналісти Ліги Конференцій. Ними стали Крістал Пелес і Райо Валікано. Англійський клуб у своєму півфінальному протистоянні обіграв донецький Шахтар за сумою двох матчів з рахунком 5-2. А Райо Валікано виявився сильнішим за французький Страсбург. У компенсований до другого тайму час Страсбург не реалізував пенальті. Фінал Ліги Конференцій відбудеться 27 травня у Лейпцигу. Ліга чемпіонів наближається до грандіозної розв'язки. У фіналі, який відбудеться 30 травня в Будапешті, зустрінуться ПСЖ та Арсенал. Матч прийматиме стадіон Пушкаш Арена. Сен-Жермен виходить на вирішальний поєдинок як чинний переможець турніру, тоді як Арсенал вперше за 20 років пробився до фіналу після поразки у 2006-му. Додаткової інтриги додає й те, що головні тренери команд Луїс Енріке та Мікель Артета представляють одну футбольну школу та мають давні професійні зв'язки. Пушкаш Арена вміщує 67 215 глядачів. УЄФА виділила кожному клубу по 17 200 квитків, а решта 39 тисяч надійшли у відкритий продаж для нейтральних вболівальників. Очікується, що під час фіналу Будапешт прийме понад 100 тисяч туристів. У поточному сезоні фінальний поєдинок розпочнеться не о 22:00 за київським часом, а на 3 години раніше – о 19:00. Як інформує УЄФА, це зроблено для зручності вболівальників та покращення логістики в день фінальної гри сезону. До початку чемпіонату світу з футболу залишається трохи більше місяця. Турнір вперше в історії пройде за розширеним форматом. 48 збірних змагатимуться у 12 групах, звідки до плей-офф вийдуть по дві найкращі команди, а також 8 третіх місць з найкращими показниками. Континенти отримали такі квоти на участь: Європа – 16 збірних, Африка та Азія – по 10, Південна Америка – 6 та Північна та Центральна Америка – також 6 команд. Загалом чемпіонат триватиме з 11 червня до 19 липня. Фінальний матч відбудеться у Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка є однією з найбільших у США. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Ma Ukrajnában a nácizmus feletti győzelem és az 1939-1945 között dúló II. Világháború áldozatainak emléknapja van. Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajna nagy hatótávolságú szankciókkal fog tükörszerű választ adni Oroszország csapásaira. Hozzátette, ha Moszkva készen áll a diplomáciára, akkor Kijev is a diplomácia útját fogja követni. Ukrajna igazságosan fog cselekedni napról napra. Tűzszünetet javasoltunk május 6-a éjféltől. Tegnap és ma ezt Oroszország megsértette, jelentette ki az ukrán elnök. Az államfő elmondta, hogy az agresszor ország minden lehetséges módon támadja Ukrajnát. Drónokat, rakétacsapásokat, tűzérségi támadásokat és frontvonali támadásokat alkalmaznak, valamint légibombákat is bevetnek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy mindez azt bizonyítja, a Kreml nem veszi komolyan a tűzszünet lehetőségét, áll az államfő közleményében, közölte az rbk.hu-a. Miközben Kárpátalján Volóc közelében sikerült megfékezni az erdőtüzet, addig a Csernobili övezetben már több mint 1100 hektárnyi terület lángol. Az ukrajnai erdőtüzek helyzet egyre kritikusabb méreteket ölt. A katasztrófa védelem és a Hromádszke beszámolói szerint Csernobil térségében a tűz az időjárási körülmények miatt kezd kicsúszni az ellenőrzés alól. A lángok már több mint 1100 hektárnyi erdőterületet emésztettek fel. Az erős szélökések miatt a tűz gyorsan terjed újabb erdőrészletek felé. A tűz oltók munkáját nem csak a szél és a száraz időjárás nehezíti, hanem az aknaveszély is. Az oltásban a katasztrófa védelem valamennyi lehetséges egysége és speciális technikai eszközei részt vesznek. A legfontosabb cél jelenleg az, hogy megakadályozzák a tűz átterjedését a zóna kritikus objektumaira. Korábban arról is beszámoltak, hogy a Csernyihivi terület határmenti térségeiben a folyamatos ellenséges támadások következtében szintén hatalmas erdőtűz alakult ki. Ott a lángok már mintegy 4300 hektárnyi erdőséget érintenek, azonban az erdészek a folyamatos veszély miatt nem tudják megközelíteni a tűzepicentrumát, közölte az Unión.hu-a. A kijevi külügyminisztériumból származó információk szerint 5 ukrán állampolgár is tartózkodik a hírekben hantavírus járvány miatt szereplő óceánjárón. Egyiküknél sem észlelték a betegség jeleit. A hajó jelenleg a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre tart, és várhatóan május 9-én köt ki. Érkezése után az utasokat és a személyzet minden tagját orvosi vizsgálatnak vetik alá. A hajón lévő ukránok is az óceánjáró személyzetéhez tartoznak. A külügyminisztérium jelentése szerint egészségi állapotuk kielégítő, nem észlelték náluk a betegség jeleit. Ukrajna-hollandiai nagykövetsége folyamatos kapcsolatot tart az üzemeltető cég képviselőjével. A hajóról eddig 5 embert evakuáltak a tünetek jelentkezése miatt, kettőjüknél megerősítés nyert a diagnózis. Ők Dél-Afrikában, illetve Svájcban kapnak orvosi kezelést. További 3 evakuáltat német és holland egészségügyi intézményekbe szállítottak. A hantavírus egy veszélyes fertőzés, amelyet rákcsálók hordoznak. A betegség súlyos károsodást okozhat a tüdőben, a vesékben és a szívben. Egyes formáinál magas halálozási arány tapasztalható. A WHO szerint az emberek leggyakrabban a fertőzött rákcsálók ürülékével való érintkezés után fertőződhetnek meg. A vírus zárt vagy rosszul szellőző helyeken porral is bejuthat a szervezetbe, közölte az rbk.hu-a. A villanyóra áthelyezése csak bizonyos feltételek betartása mellett lehetséges, közölte a Zakarpattya Oblen Ergo. Például, ha valaki a lakásból a lépcsőházba szeretné áthelyezni a mérőórát, az csak akkor engedélyezik, ha az épület megfelelő terv és műszaki dokumentációja ezt lehetővé teszi. Ezt a dokumentációt az épület fenntartója biztosítja. Ezután a fogyasztónak írásos kérelmet kell benyújtani a Zakarpattya Oblen Ergo kirendeltségéhez. A jóváhagyást követően a vállalat munkatársai eltávolítják a plombát a mérőóráról, áthelyezik azt az új helyre, majd újra leplombálják. Ha a mérőórát a lépcsőházból szeretnék visszahelyezni a lakásba, akkor az új helynek szintén szerepelnie kell a terv dokumentációban. Ha ilyen adat nincs, akkor a fogyasztónak saját költségén kell tervet készítetnie és jóvá hagyatnia. Ezt követően kérelmezni kell a mérőóra plombájának eltávolítását, engedélye rendelkező szervezetet kell megbízni a projekt szerinti szereléssel. A felszerelés után pedig ismét kérni kell a mérőóra leplombálását. A közlemény szerint a villanyóra áthelyezésével kapcsolatos valamennyi költség a fogyasztót terheli. Az időjárásról. A következő órákban is marad a változékony időjárás, helyenként kisebb csapadékra is számítani lehet. A levegő maximum hőmérséklete 21 fok körül alakul.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. Kialakult az Európa Liga döntőinek párosítása. Az Aston Villa és a Freiburg jutott be a fináléba. Az Aston Villa az angol párharcban bizonyult jobbnak, miután felülmúlta a Nottingham Forest csapatát. A Freiburg ugyan az első mérkőzésen idegenben kikapott a Brágától, ám a visszavágó 6. percében a portugálok ember hátrányba kerültek, amit a német együttes még az első félidőben gólokra váltott. Az Európa Liga döntőit május 20-án szerdán rendezik Isztambulban, a Besiktás stadionban. Megvannak a konferencia liga döntősei is. A Crystal Palace és a Rayo Vallecano küzdhet meg a trófeáért. Az angol csapat a Shakhtart győzte le 2-es győzelemmel, összesítésben 5-2-re. A Rayo Vallecano pedig a Strasbourgot múlta felül. A francia együttes a hosszabbításban büntetőt hibázott, így nem tudott visszajönni a párharcba. A konferencia liga döntőjét május 27-én Lipcsében rendezik. A 2026-os Bajnokok Ligája a végéhez közeledik, mint ismerte a budapesti döntőbe a PSG és az Arsenal csap össze. A fináléra május 30-án kerül sor a Puskás Arénában. A címvédő Paris Saint-Germain sorozatban másodszor jutott el a döntőig, míg az Arsenal 20 év után szerepel ismét a Bajnokok Ligája fináléjában, legutóbb 2006-ban. A mérkőzés külön érdekessége, hogy a két vezető edző, Luis Enrique és Mikel Arteta egyaránt azonos futballkultúrából érkeztek. A budapesti Puskás Aréna befogadó befogadó képessége 67215 fő, az UEFA pedig mindkét klub számára 17200 jegyet biztosított. A fennmaradó 39000 belépő semleges szurkolók számára kerül szabad értékesítésre. A szervezők várakozásai szerint a döntő hétvégén több mint 100000 futballrajongó érkezhet Budapestre. A kezdés időpont idén különösen fontos, mert az UEFA 2026-tól megváltoztatta a bajnokok ligája döntők hagyományos 21 órai kezdését, és előrébb hozta 18 órára. A döntés célja a szurkolói élmény javítása, könnyebb közlekedés biztosítása, valamint hogy a mérkőzés világszerte több nézőhöz jusson el. Már csak valamivel több, mint egy hónap van hátra a 2026-os labdarúgó világbajnokság kezdetéig. A torna történelmi újítással indul, 48 válogatott vesz részt rajta, amelyeket 12 csoportba osztottak. A kiesés szakaszban csoportonként az első két helyezett, valamint a 8 legjobb harmadik jut tovább. A kontinensek indulói így oszlanak meg: Európa 16 válogatott, Afrika és Ázsia 10, Dél-Amerika, Észak- és Közép-Amerika 6-6 válogatottal indul. A világbajnokságot 2026. június 11 és július 19-e között rendezik. A döntőre New Yorkban a több mint 80000-es MetLife stadionban kerül sor, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb arénája. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
6: Реклама.
7: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
9: Деталі на сайті.
10: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
11: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
12: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
13: Сила та енергія нехай буде з тобою.
14: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
15: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
14: 066-206-1602.
15: Шукай нас у Facebook.
16: Az erő és az energia legyen veled.
17: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keres a Facebookon.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвалю.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Меня радио слухачам до вашої уваги новини спорту. 10 травня вдруге у Бергові відбудеться благодійний забіг «Біжу за героя», який торік започаткували як традиційний спортивно-патріотичний захід. Мета подій – вшанувати захисників та об'єднати громаду у форматі масового спортивного старту. До участі запрошують усіх охочих, як досвідчених бігунів, так і тих, хто хоче подолати дистанцію у прогулянковому темпі. Учасники долатимуть 2,5-кілометрову дистанцію. Старт відбудеться 10 травня біля Центру культури та дозвілля. Реєстрація розпочнеться о 9:00, початок забігу о 10 за київським часом. Головним організатором заходу є Бергівська міська рада. Благодійний фонд «Гейні» вже 13-й раз організовує благодійний турнір пам'яті Йожефа Зубко. Цьогорічний престижний турнір для юних гандболістів відбудеться у суботу 9 травня у Бергові. Останніми роками змагання стабільно зростає. Торік на майданчик вийшли 36 команд, загалом 417 юних гандболістів. Організатори цього разу очікують значну кількість учасників, адже турнір є одним із найважливіших місць зустрічі гандбольного резерву Закарпаття. Мета змагань – надати можливість молодим талантам проявити себе та зміцнити позиції гандболу в регіоні. У Хусті відбулася фінальна частина чемпіонату Закарпатської області з гандболу серед юнаків 2014-15 років народження. За результатами змагань чемпіоном став Хуст Нарцис. Срібло виборов КЗ «Ездюшор» ЗУР-2 з гандболу міста Ужгород, а бронза дісталась Бергівський ДЮСШ. У ДЮСШ «Спартак» місто Хуст у підсумковому протоколі опинилась на четвертому місці, а КЗ «Ездюшор» з гандболу ЗУР-1 міста Ужгород завершив чемпіонат п'ятим. Команда Ужгородського МВК «Гармонія» представлятиме Закарпатську область у фіналі президентського проєкту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнській шкільній ліги. На стадіоні «Карпати» в Хусті відбувся четвертий обласний етап змагань із кросового біатлону. Участь у турнірі взяли 6 команд із різних громад краю. Попри те, що кросовий біатлон вперше включено до проєкту, команда «Гармонії» впевнено здобула перше місце. Завдяки цій перемозі саме вони вибороли право представляти Закарпаття у всеукраїнському фіналі. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szív ritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Ma Ukrajnában a nácizmus feletti győzelem és az 1939-1945 között dúló II. Világháború áldozatainak emléknapja van. Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajna nagy hatótávolságú szankciókkal fog tükörszerű választ adni Oroszország csapásaira. Hozzátette, ha Moszkva készen áll a diplomáciára, akkor Kijev is a diplomácia útját fogja követni. Ukrajna igazságosan fog cselekedni napról napra. Tűzszünetet javasoltunk május 6-a éjféltől. Tegnap és ma ezt Oroszország megsértette, jelentette ki az ukrán elnök. Az államfő elmondta, hogy az agresszor ország minden lehetséges módon támadja Ukrajnát. Drónokat, rakétacsapásokat, tűzérségi támadásokat és frontvonali támadásokat alkalmaznak, valamint légibombákat is bevetnek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy mindez azt bizonyítja, a Kreml nem veszi komolyan a tűzszünet lehetőségét, áll az államfő közleményében, közölte az rbk.hu-a. Miközben Kárpátalján Volóc közelében sikerült megfékezni az erdőtüzet, addig a Csernobili övezetben már több mint 1100 hektárnyi terület lángol. Az ukrajnai erdőtüzek helyzet egyre kritikusabb méreteket ölt. A katasztrófa védelem és a Hromádszke beszámolói szerint Csernobil térségében a tűz az időjárási körülmények miatt kezd kicsúszni az ellenőrzés alól. A lángok már több mint 1100 hektárnyi erdőterületet emésztettek fel. Az erős szélökések miatt a tűz gyorsan terjed újabb erdőrészletek felé. A tűzoltók munkáját nem csak a szél és a száraz időjárás nehezíti, hanem az aknaveszély is. Az oltásban a katasztrófa védelem valamennyi lehetséges egysége és speciális technikai eszközei részt vesznek. A legfontosabb cél jelenleg az, hogy megakadályozzák a tűz átterjedését a zóna kritikus objektumaira. Korábban arról is beszámoltak, hogy a Csernyihivi terület határmenti térségeiben a folyamatos ellenséges támadások következtében szintén hatalmas erdőtűz alakult ki. Ott a lángok már mintegy 4300 hektár erdőségében közösséget érintenek, azonban az erdészek a folyamatos veszély miatt nem tudják megközelíteni a tűzepicentrumát, közölte az Unión.hu-a. A kijevi külügyminisztériumból származó információk szerint 5 ukrán állampolgár is tartózkodik a hírekben hantavírus járvány miatt szereplő óceánjárón. Egyiküknél sem észlelték a betegség jeleit. A hajó jelenleg a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre tart, és várhatóan május 9-én köt ki. Érkezése után az utasokat és a személyzet minden tagját orvosi vizsgálatnak vetik alá. A hajón lévő ukránok is az óceánjáró személyzetéhez tartoznak. A külügyminisztérium jelentése szerint egészségi állapotuk kielégítő, nem észlelték náluk a betegség jeleit. Ukrajna hollandiai nagykövetsége folyamatos kapcsolatot tart az üzemeltető cég képviselőjével. A hajóról eddig 5 embert evakuáltak a tünetek jelentkezése miatt, kettőjüknél megerősítés nyert a diagnózis. Ők Dél-Afrikában, illetve Svájcban kapnak orvosi kezelést. További 3 evakuáltat német és holland egészségügyi intézményekbe szállítottak. A hantavírus egy veszélyes fertőzés, amelyet rákcsálók hordoznak. A betegség súlyos károsodást okozhat a tüdőben, a vesékben és a szívben. Egyes formáinál magas halálozási arány tapasztalható. A WHO szerint az emberek leggyakrabban a fertőzött rákcsálók ürülékével való érintkezés után fertőződhetnek meg. A vírus zárt vagy rosszul szellőző helyeken porral is bejuthat a szervezetbe, közölte az rbk.hu. A villanyóra áthelyezése csak bizonyos feltételek betartása mellett lehetséges, közölte a Zakarpattya Oblenergo. Például, ha valaki a lakásból a lépcsőházba szeretné áthelyezni a mérőórát, az csak akkor engedélyezik, ha az épület megfelelő terv és műszaki dokumentációja ezt lehetővé teszi. Ezt a dokumentációt az épület fenntartója biztosítja. Ezután a fogyasztónak írásos kérelmet kell benyújtani a Zakarpattya Oblenergo kirendeltségéhez. A jóváhagyást követően a vállalat munkatársai eltávolítják a plombát a mérőóráról, áthelyezik azt az új helyre, majd újra leplombálják. Ha a mérőórát a lépcsőházból szeretnék visszahelyezni a lakásba, akkor az új helynek szintén szerepelnie kell a terv dokumentációban. Ha ilyen adat nincs, akkor a fogyasztónak saját költségén kell tervet készítetnie és jóvá hagyatnia. Ezt követően kérelmezni kell a mérőóra plombájának eltávolítását, engedélye rendelkező szervezetet kell megbízni a projekt szerinti szereléssel. A felszerelés után pedig ismét kérni kell a mérőóra leplombálását. A közlemény szerint a villanyóra áthelyezésével kapcsolatos valamennyi költség a fogyasztót terheli. Az időjárásról. A következő órákban is marad a változékony időjárás, helyenként kisebb csapadékra is számítani lehet. A levegő maximum hőmérséklete 21 fok körül alakul.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. Május 10-én Beregszászban másodszor kerül sor a Futóka Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy tapasztalt futóról vagy kezdőről van szó. A résztvevők 2,5 kilométeres távot teljesítenek, a futás pedig közösségépítő szerepével idén is kiemelt eseménynek számít. A rajthelyszíne a Művelődési és Szabadidő Központ, ahol a regisztráció 8 órakor kezdődik, a futás pedig 9 órakor indul. A főszervező a Beregszázi Városi Tanács. A Génius Jótékonysági Alapítvány már 13. alkalommal rendezi meg a Zubkó József kézilabda emléktornát. A rangos utánpótlás eseményre 2026. május 9-én szombaton kerül sor Beregszázban. A torna az elmúlt években folyamatosan növekedett. Tavaly 36 csapat, összesen 417 fiatal kézilabdázó lépett pályára. A szervezők idén is hasonlóan nagy érdeklődésre számítanak, hiszen a rendezvény a kárpát-aljai utánpótlás egyik legfontosabb találkozóhelye. A verseny célja, hogy lehetőséget adjon a fiatal tehetségeknek a megmérettetésre, és erősítse a kézilabda jelenlétét a térségben. Kuszton rendezték meg a 2014-15-ös születésű fiúk Kárpát-alja kézilabda bajnokságának döntőjét. A tornát a 20 Narcisz csapata nyerte meg, míg az ezüstérmet az ungvári olimpiai tartalékok speciális gyermek és ifjúsági sportiskola együttese szerezte meg. A beregszázi gyermek ifjúsági sportiskola remek teljesítménnyel bronzérmet ünnepelhetett. A hazai Spárták Huszt a 4. helyen zárta, az ungvári speciális gyermek és ifjúsági sportiskola pedig az 5. pozícióban fejezte be a bajnokságot. Az ungvári Harmónia iskola központ csapata képviseli Kárpát-alját a válvetve iskolai ligák elnöki projekt döntőjében. A Huszti Kárpáti stadionban rendezték meg a Cross Biathlon verseny 4. megyei szakaszát, amelyen 6 csapat vett részt a régió különböző közösségeiből. Bár a versenyszám idén szerepelt először a projekt programjában, a Harmónia csapata maga biztos teljesítménnyel első helyet szerzett. Ennek köszönhetően ők vívták ki a jogot, hogy Kárpátalját képviseljék az országos döntőben. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
11: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
12: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
13: Подорожуєте до Будапешта?
14: Ми заберемо вас у Берегшурень.
13: Надійна та комфортна поїздка щодня.
14: Навіть якщо є лише один пасажир.
13: За ціною 10 тисяч форинтів.
14: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
13: Телефонуйте в робочий час за номером.
14: Плюс 36 70 778 1202.
13: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
14: Плюс 36 70 778 1202.
15: Budapestre utazna?
16: Beregsurányban felvesszük.
15: Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is.
16: 10.000 forintos áron.
15: Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben
16: a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot.
15: És közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz.
16: Plusz 3670 778 1202.
17: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
18: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a sohászos szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Vi слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Вітання радіослухачам та вашої уваги новини спорту. Визначилися фіналісти Ліги Європи. Ними стали Астон Вілла та Фрайбург. Астон Вілла в чисто англійському протистоянні виявилася сильнішою за Ноттінгем Форест. А Фрайбург у першому поєдинку зазнав виїзної поразки від Браги, утім вже на шостій хвилині матчу відповіді португальці залишилися в меншості. Ще до перерви німецький колектив свою чисельну перевагу втілив у забиті голи. Фінал Ліги Європи відбудеться у середу 20 травня у Стамбулі на стадіоні Бешикташ. Також визначилися фіналісти Ліги Конференцій. Ними стали Крістал Пелес і Райо Валікано. Англійський клуб у своєму півфінальному протистоянні обіграв Донецький Шахтар за сумою двох матчів з рахунком 5-2. А Райо Валікано виявився сильнішим за французький Страсбург. У компенсований до другого тайму час Страсбург не реалізував пенальті. Фінал Ліги Конференції відбудеться 27 травня у Лейпцигу. Ліга чемпіонів наближається до грандіозної розв'язки. У фіналі, який відбудеться 30 травня в Будапешті, зустрінуться ПСЖ та Арсенал. Матч прийматиме стадіон Пушкаш Арена. Сен-Жермен виходить на вирішальний поєдинок як чинний переможець турніру, тоді як Арсенал вперше за 20 років пробився до фіналу після поразки у 2006-му. Додаткової інтриги додає й те, що головні тренери команд Луїс Енріке та Мікель Артета представляють одну футбольну школу та мають давні професійні зв'язки. Пушкаш Арена вміщує 67 215 глядачів. УЄФА виділила кожному клубу по 17 200 квитків, а решта 39 тисяч надійшли у відкритий продаж для нейтральних вболівальників. Очікується, що під час фіналу Будапешт прийме понад 100 тисяч туристів. У поточному сезоні фінальний поєдинок розпочнеться не о 22:00 за київським часом, а на 3 години раніше – о 19:00. Як інформує УЄФА, це зроблено для зручності вболівальників та покращення логістики в день фінальної гри сезону. До початку чемпіонату світу з футболу залишається трохи більше місяця. Турнір вперше в історії пройде за розширеним форматом. 48 збірних змагатимуться у 12 групах, звідки до плей-офф вийдуть по дві найкращі команди, а також 8 третіх місць з найкращими показниками. Континенти отримали такі квоти на участь: Європа – 16 збірних, Африка та Азія – по 10, Південна Америка – 6 та Північна та Центральна Америка – також 6 команд. Загалом чемпіонат триватиме з 11 червня до 19 липня. Фінальний матч відбудеться у Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка є однією з найбільших у США. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szív ritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Ma Ukrajnában a nácizmus feletti győzelem és az 1939-1945 között dúló II. Világháború áldozatainak emléknapja van. Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Az ukrán biztonsági szolgálat adatai szerint Ukrajna energiarendszer elleni támadásokat a háború kezdete óta 596 alkalommal rögzítették. A rendszeres támadások következtében az ország akár a földgáz kitermelésének 60%-át is elveszíthette. Az UNM beszámolója szerint csak az idei év első 4 hónapjában Oroszország 86 csapást mért Ukrajna energetikai infrastruktúrájára. A háború elején az ellenség fő célpontja az ukrán energiarendszer volt, később azonban a gáz, olaj és vízenergia infrastruktúra is támadások alá került. Az SBO megbízott vezetője szerint nem elszigetelt támadásokról van szó, hanem egy rendszer szintű akcióról, amely a civil lakosság ellátásához létfontosságú infrastruktúrát célozza. Oroszország tovább folytatja az energiarendszer elleni támadásokat. Május 5-én például a Poltava megyei gázinfrastruktúrát érte csapás. A támadás különösen cinikusnak számít, mivel az első három csapást Shahed drónokkal hajtották végre, majd néhány órás szünet után a mentő alakulatok kiérkezésekor balisztikus rakétákkal ismét támadták a helyszínt. Az egyéni meghívó, amely tartalmazza a nemzeti multidisziplináris teszt vizsga helyszínét, dátumát és időpontját, mától elérhető a résztvevők személyes elektronikus fiókjában. A meghívót minden felvételiző egyszerre kapta meg, azok is, akik Ukrajnában, és azok is, akik külföldön teszik le a vizsgát. Erről az oszvita.hu számolt be. Azoknak a jelentkezőknek, akik külföldön írják az NMT-t, figyelembe kell venniük, hogy a teszt kezdési időpontját annak a településnek a helyi ideje szerint határozzák meg, ahol az ideiglenes vizsgaközpont található. Mint ismert, az alapvizsga időszak május 20-a és június 25-e között zajlik. Az ukrán oktatás minőségértékelő központ szakemberei arra kérik a résztvevőket, hogy biztonsági okokból ne osszanak meg információt a vizsga pontos helyszínéről és időpontjáról. A tűzoltók eloltottak egy gépjárműtűzet a Técsői járásban. A DSNS közlése szerint tegnap késő este érkezett bejelentés arról, hogy egy autó kigyulladt Aknaszlatinán. A 24 éves tulajdonos munka után hazaérve a ház közelében hagyta a járművét. Néhány órával később a helyiek észrevették a tüzet, értesítették a nőt és kihívták a tűzoltókat. Elsőként az aknaszlatinai tűzoltók érkeztek a helyszínre, majd később a nagybocskói egység is csatlakozott az oltáshoz. Kevesebb mint fél óra alatt sikerült teljesen megfékezni a tüzet. A lángok megrongálták az autó utasterét és karosszériáját, de a tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a jármű teljes megsemmisülését, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A nácizmus felett aratott győzelem és a II. Világháború 1939-1945 közötti áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezést tartottak Ungváron, a Dicsőség dombján ma, közölte Miroszláv Birecki kormányzó. A rendezvényen veteránok, katonák, önkormányzati vezetők, rendvédelmi szervek képviselői, diplomaták, egyházi személyek és civilek vettek részt. A jelenlévők gyertyákkal és virágokkal tisztelegtek a II. Világháború áldozatainak emléke előtt. A kormányzó közlemény hangsúlyozta, Ukrajna és Európa országai nem ünnepként, nem tragédiaként tekintenek a II. Világháborúra, amely emberek millióinak életét követelte és városok ezreit pusztította el. Mint mondta, ma is fontos emlékezni mindazokra, akik a II. Világháború idején szenvedtek, ugyanakkor azokra az ukránokra is, akik jelenleg az orosz agresszió következtében vesztik életüket. Minden meggyújtott gyertya és elhelyezett virág a kitartás, az emlékezés és a győzelembe vetett hit jelképe. Az időjárásról. A következő órákban is marad a változékony időjárás, helyenként kisebb csapadékra is számítani lehet. A levegő maximum hőmérséklete 21 fok körül alakul.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. Kialakult az Európa Liga döntőinek párosítása. Az Aston Villa és a Freiburg jutott be a fináléba. Az Aston Villa az angol párharcban bizonyult jobbnak, miután felülmúlta a Nottingham Forest csapatát. A Freiburg ugyan az első mérkőzésen idegenben kikapott a Brágától, ám a visszavágó 6. percében a portugálok ember hátrányba kerültek, amit a német együttes még az első félidőben gólokra váltott. Az Európa Liga döntőit május 20-án szerdán rendezik Isztambulban, a Besiktás stadionban. Megvannak a Konferencia Liga döntősei is. A Crystal Palace és a Rayo Vallecano küzdhet meg a trófáért. Az angol csapat a Shakhtart győzte le 2-es győzelemmel, összesítésben 5-2-re. A Rayo Vallecano pedig a Strasbourgot múlta felül. A francia együttes a hosszabbításban büntetőt hibázott, így nem tudott visszajönni a párharcban. A Konferencia Liga döntőjét május 27-én Lipcsében rendezik. A 2026-os Bajnokok Ligája a végéhez közeledik, mint ismerte, a budapesti döntőbe a PSG és az Arsenal csap össze. A fináléra május 30-án kerül sor a Puskás Arénában. A címvédő Paris Saint-Germain sorozatban másodszor jutott el a döntőig, míg az Arsenal 20 év után szerepel ismét a Bajnokok Ligája fináléjában, legutóbb 2006-ban. A mérkőzés külön érdekessége, hogy a két vezető edző, Luis Enrique és Mikel Arteta egyaránt azonos futballkultúrából érkeztek. A budapesti Puskás Aréna befogadó képessége 67.215 fő, az UEFA pedig mindkét klub számára 17.200 jegyet biztosított. A fennmaradó 39.000 belépő semleges szurkolók számára kerül szabad értékesítésre. A szervezők várakozásai szerint a döntő hétvégén több mint 100.000 futballrajongó érkezhet Budapestre. A kezdés időpont idén különösen fontos, mert az UEFA 2026-tól megváltoztatta a Bajnokok Ligája döntők hagyományos 21 órai kezdését, és előrébb hozta 17 18 órára. A döntés célja a szurkolói élmény javítása, könnyebb közlekedés biztosítása, valamint hogy a mérkőzés világszerte több nézőhöz jusson el. Már csak valamivel több, mint egy hónap van hátra a 2026-os labdarúgó világbajnokság kezdetéig. A torna történelmi újítással indul, 48 válogatott vesz részt rajta, amelyeket 12 csoportba osztottak. A kiesés szakaszban csoportonként az első két helyezett, valamint a 8 legjobb harmadik jut tovább. A kontinensek indulói így oszlanak meg: Európa 16 válogatott, Afrika és Ázsia 10, Dél-Amerika, Észak- és Közép-Amerika 6-6 válogatottal indul. A világbajnokságot 2026. június 11 és július 19-e között rendezik. A döntőre New Yorkban a több mint 80 ezeres MetLife stadionban kerül sor, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb arénája. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36
6: FM 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалю.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: питання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. 10 травня вдруге у Берегові відбудеться благодійний забіг «Біжу за героя», який торік започаткували як традиційний спортивно-патріотичний захід. Мета подій – вшанувати захисників та об'єднати громаду у форматі масового спортивного старту. До участі запрошують усіх охочих, як досвідчених бігунів, так і тих, хто хоче подолати дистанцію у прогулянковому темпі. Учасники долатимуть 2,5 кілометрову дистанцію. Старт відбудеться 10 травня біля Центру культури та дозвілля. Реєстрація розпочнеться о 9:00, початок забігу о 10:00 за київським часом. Головним організатором заходу є Берегівська міська рада. Благодійний фонд «Геній» вже 13-й раз організовує благодійний турнір пам'яті Йозефа Зубко. Цьогорічний престижний турнір для юних гандболістів відбудеться у суботу 9 травня у Бергові. Останніми роками змагання стабільно зростає. Торік на майданчик вийшли 36 команд, загалом 417 юних гандболістів. Організатори цього разу очікують значну кількість учасників, адже турнір є одним із найважливіших місць – зустрічі гандбольного резерву Закарпаття. Мета змагань – надати можливість молодим талантам проявити себе та зміцнити позиції гандболу в регіоні. У Хусті відбулася фінальна частина чемпіонату Закарпатської області з гандболу серед юнаків 2014-15 років народження. За результатами змагань чемпіоном став Хуст Нарцис. Срібло виборов КЗ «Ездюшор» ЗУР-2 з гандболу міста Ужгород, а бронзи дісталась Берегівський ДЮСШ. У ДЮСШ «Спартак» місто Хуст у підсумковому протоколі опинилась на четвертому місці, а КЗ «Ездюшор» з гандболу ЗУР-1 міста Ужгород завершив чемпіонат п'ятим. Команда Ужгородського МВК «Гармонія» представлятиме Закарпатську область у фіналі президентського проєкту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнської шкільної ліги. На стадіоні «Карпати» в Хусті відбувся четвертий обласний етап змагань із кросового біатлону. Участь у турнірі взяли 6 команд із різних громад краю. Попри те, що кросовий біатлон вперше включено до проєкту, команда «Гармонії» впевнено здобула перше місце. Завдяки цій перемозі саме вони вибороли право представляти Закарпаття у всеукраїнському фіналі. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання, в ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Ma Ukrajnában a nácizmus feletti győzelem és az 1939-1945 között dúló II. Világháború áldozatainak emléknapja van. Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. A magyarok közel kétharmada arra számít, hogy az új kormány javítani fogja Magyarország és Ukrajna kapcsolatát. Erről a külkapcsolatok Európai Tanácsa felmérése számolt be, írja a Evropejska Pravda. A kutatás szerint a magyarok azt várják, hogy Budapest támogatni fogja az Ukrajnának nyújtott Európai Uniós pénzügyi segítséget, valamint rendezni kívánja kapcsolatait Kijevvel. Magyarországon a megkérdezettek 64%-a úgy véli, hogy az új kormány hivatalba lépését követő első évben javítani fogja a kapcsolatokat Ukrajnával. Az online felmérés 2026. április 17 és 27-e között végezték, 1001 felnőtt magyar állampolgár részvételével. Ukrajna európai integrációért felelős miniszterelnök helyettese Tarasz Kacska a hét elején kijelentette, Ukrajna hivatalos kapcsolatfelvételre számít Magyarországgal az új budapesti kormány megalakulása után, ezt követően pedig tisztázni kívánják Magyarország álláspontját az Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak további előrehaladásával kapcsolatban. Az egyéni meghívó, amely tartalmazza a nemzeti multidisziplináris teszt vizsga helyszínét, dátumát és időpontját, mától elérhető a résztvevők személyes elektronikus fiókjában. A meghívót minden felvételiző egyszerre kapta meg, azok is, akik Ukrajnában, és azok is, akik külföldön teszik le a vizsgát. Erről az oszvita.hu számolt be. Azoknak a jelentkezőknek, akik külföldön írják az NMT-t, figyelembe kell venniük, hogy a teszt kezdési időpontját annak a településnek a helyi ideje szerint határozzák meg, ahol az ideiglenes vizsgaközpont található. Mint ismert, az alapvizsga időszak május 20-a és június 25-e között zajlik. Az ukrán oktatás minőségértékelő központ szakemberei arra kérik a résztvevőket, hogy biztonsági okokból ne osszanak meg információt a vizsga pontos helyszínéről és időpontjáról. A tűzoltók eloltottak egy gépjármű tüzet a Técsői járásban. A DSNS közlése szerint tegnap késő este érkezett bejelentés arról, hogy egy autó kigyulladt Aknaszlatinán. A 24 éves tulajdonos munka után hazaérve a ház közelében hagyta a járművét. Néhány órával később a helyiek észrevették a tüzet, értesítették a nőt és kihívták a tűzoltókat. Elsőként az aknaszlatinai tűzoltók érkeztek a helyszínre, majd később a nagybocskói egység is csatlakozott az oltáshoz. Kevesebb mint fél óra alatt sikerült teljesen megfékezni a tüzet. A lángok megrongálták az autó utasterét és karosszériáját, de a tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a jármű teljes megsemmisülését, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A nácizmus felett aratott győzelem és a II. Világháború 1939-1945 közötti áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezést tartottak Ungváron, a Dicsőség dombján ma, közölte Miroszláv Bilecki kormányzó. A rendezvényen veteránok, katonák, önkormányzati vezetők, rendvédelmi szervek képviselői, diplomaták, egyházi személyek és civilek vettek részt. A jelenlévők gyertyákkal és virágokkal tisztelegtek a II. Világháború áldozatainak emléke előtt. A kormányzó közlemény hangsúlyozta, Ukrajna és Európa országai nem ünnepként, nem tragédiaként tekintenek a II. Világháborúra, amely emberek millióinak életét követelte és városok ezreit pusztította el. Mint mondta, ma is fontos emlékezni mindazokra, akik a II. Világháború idején szenvedtek, ugyanakkor azokra az ukránokra is, akik jelenleg az orosz agresszió következtében vesztik életüket. Minden meggyújtott gyertya és elhelyezett virág a kitartás, az emlékezés és a győzelembe vetett hit jelképe. Az időjárásról. A következő órákban is marad a változékony időjárás, helyenként kisebb csapadékra is számítani lehet. A levegő maximum hőmérséklete 21 fok körül alakul.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. Május 10-én Beregszászban másodszor kerül sor a Futók a Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy tapasztalt futóról vagy kezdőről van szó. A résztvevők 2,5 kilométeres távot teljesítenek, a futás pedig közösségépítő szerepével idén is kiemelt eseménynek számít. A rajthelyszíne a Művelődési és Szabadidő Központ, ahol a regisztráció 8 órakor kezdődik, a futás pedig 9 órakor indul. A főszervező a Beregszázi Városi Tanács. A Génius Jótékonysági Alapítvány már 13. alkalommal rendezi meg a Zubkó József kézilabda emléktornát. A rangos utánpótlás eseményre 2026. május 9-én szombaton kerül sor Beregszázban. A torna az elmúlt években folyamatosan növekedett, tavaly 36 csapat, összesen 417 fiatal kézilabdázó lépett pályára. A szervezők idén is hasonlóan nagy érdeklődésre számítanak, hiszen a rendezvény a kárpát-taljai utánpótlás egyik legfontosabb találkozó helye. A verseny célja, hogy lehetőséget adjon a fiatal tehetségeknek a megmérettetésre, és erősítse a kézilabda jelenlétét a térségben. Kuszton rendezték meg a 2014-15-ös születésű fiúk Kárpát-Talja kézilabda bajnokságának döntőjét. A tornát a 20 Narcisz csapata nyerte meg, míg az ezüstérmet az ungvári olimpiai tartalékok speciális gyermek és ifjúsági sportiskola együttese szerezte meg. A beregszázi gyermek ifjúsági sportiskola remek teljesítménnyel bronzérmet ünnepelhetett. A hazai Spárták Huszt a 4. helyen zárta, az ungvári speciális gyermek és ifjúsági sportiskola pedig az 5. pozícióban fejezte be a bajnokságot. Az ungvári Harmónia iskola központ csapata képviseli Kárpát-Talját a válvetve iskolai ligák elnöki projekt döntőjében. A Huszti Kárpáti stadionban rendezték meg a Cross Biathlon verseny 4. megyei szakaszát, amelyen 6 csapat vett részt a régió különböző közösségeiből. Bár a versenyszám idén szerepelt először a projekt programjában, a Harmónia csapata maga biztos teljesítménnyel első helyet szerzett. Ennek köszönhetően ők vívták ki a jogot, hogy Kárpát-Alját képviseljék az országos döntőben. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
6: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
7: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
8: Бадох Центр Берегсанс. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу hallottam.

ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma Ukrajnában a nácizmus feletti győzelem és az 1939-1945 között dúló II. Világháború áldozatainak emléknapja van.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat 2026. május 8-án, pénteken 16 óra van. Híreink következnek. A mikrofonnál Bekfi Mária. A nácizmus felett aratott győzelem és a II. Világháború 1939-1945 közötti áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezést tartottak Ungváron, a Dicsőség dombján ma, közölte Miroszláv Bilecki kormányzó. A rendezvényen veteránok, katonák, önkormányzati vezetők, rendvédelmi szervek képviselői, diplomaták, egyházi személyek és civilek vettek részt. A jelenlévők gyertyákkal és virágokkal tisztelegtek a II. Világháború áldozatainak emléke előtt. A kormányzó közleményében hangsúlyozta, Ukrajna és Európa országai nem ünnepként, nem tragédiaként tekintenek a II. Világháborúra, amely emberek millióinak életét követelte és városok ezreit pusztította el. Mint mondta, ma is fontos emlékezni mindazokra, akik a II. Világháború idején szenvedtek, ugyanakkor azokra az ukránokra is, akik jelenleg az orosz agresszió következtében vesztik életüket. Minden meggyújtott gyertya és elhelyezett virág a kitartás, az emlékezés és a győzelembe vetett hit jelképe. Az Áhonyi határátkelőn négy nemzetiségű találkozót tartottak Ukrajna, Magyarország, Románia és Szlovákia vámhatóságainak vezetői, ahol többek között a vámügyi együttműködés erősítéséről tárgyaltak. Az eseményt a Magyar Film meghívására rendezték meg, és folytatása volt annak a több oldalú együttműködési formátumnak, amelyet Ukrajna tavaly kezdeményezett. Az ukrán delegációt Orest Manzi, az ukrán állami vámszolgálat elnöke vezette. Magyarországnak, Szlovákiának és Romániának közös határszakaszai vannak Ukrajnával, amelyeken keresztül az ország külkereskedelmi forgalmának jelentős része halad át. A találkozó során a felek megvitatták az Ukrajna és az Európai Unió közötti határátkelők működésének aktuális helyzetét, valamint a vámeljárások egyszerűsítésének lehetőségeit, amelyek gyorsíthatják a határátlépést. Külön szó esett a rendkívüli helyzetek esetén alkalmazandó korai értesítési rendszer memorandumainak végrehajtásáról és frissítéséről is a határátkelő helyeken. Az ukrán delegáció kiemelt figyelmet fordított az EU tagállamokkal történő automatizált logisztikai adatcsere kérdésére is. A találkozó eredményeként a felek megerősítették a többoldalú regionális együttműködési forma hatékonyságát, valamint készen állnak arra, hogy a jövőben is folytassák az ehhez hasonló egyeztetéseket. Miközben Kárpátalján Volóc közelében sikerült megfékezni az erdőtüzet, addig a Csernobili övezetben már több mint 1100 hektárnyi terület lángol. Az ukrajnai erdőtüzek helyzete egyre kritikusabb méreteket ölt. A katasztrófa védelem és a Hromádszke beszámolói szerint Csernobil térségében a tűz az időjárási körülmények miatt kezd kicsúszni az ellenőrzés alól. A lángok már több mint 1100 hektárnyi erdőterületet emésztettek fel. Az erős szélökések miatt a tűz gyorsan terjed újabb erdőrészletek felé. A tűz tűzoltók munkáját nem csak a szél és a száraz időjárás nehezíti, hanem az aknaveszély is. Az oltásban a katasztrófa védelem valamennyi lehetséges egysége és speciális technikai eszközei részt vesznek. A legfontosabb cél jelenleg az, hogy megakadályozzák a tűz átterjedését a zóna kritikus objektumaira. Korábban arról is beszámoltak, hogy a Csernyihivi terület határmenti térségeiben a folyamatos ellenséges támadások következtében szintén hatalmas erdőtűz alakult ki. Ott a lángok már mintegy 4300 hektárnyi erdőséget érintenek, azonban az erdészek a folyamatos veszély miatt nem tudják megközelíteni a tűz epicentrumát, közölte az Unión.hu-a. A villanyóra áthelyezése csak bizonyos feltételek betartása mellett lehetséges, közölte az Akárpátja Oblenergo. Például, ha valaki a lakásból a lépcsőházba szeretné áthelyezni a mérőórát, az csak akkor engedélyezik, ha az épület megfelelő terv és műszaki dokumentációja ezt lehetővé teszi. Ezt a dokumentációt az épület fenntartója biztosítja. Ezután a fogyasztónak írásos kérelmet kell benyújtani az Akárpátja Oblenergo kirendeltségéhez. A jóváhagyást követően a vállalat munkatársai eltávolítják a plombát plombát a mérőóráról, áthelyezik azt az új helyre, majd újra leplombálják. Ha a mérőórát a lépcsőházból szeretnék visszahelyezni a lakásba, akkor az új helynek szintén szerepelnie kell a terv dokumentációban. Ha ilyen adat nincs, akkor a fogyasztónak saját költségén kell tervet készítetnie és jóvá hagyatnia. Ezt követően kérelmezni kell a mérőóra plombájának eltávolítását, engedélye rendelkező szervezetet kell megbízni a projekt szerinti szereléssel. A felszerelés után pedig ismét kérni kell a mérőóra leplombálását. A közlemény szerint a villanyóra áthelyezésével kapcsolatos valamennyi költség a fogyasztót terheli. Az ukrán kormány bejelentette, hogy 2026. szeptember 1-től újabb béremelés várható az oktatásban dolgozók számára. A tervek szerint a pedagógusok fizetése további 20%-kal nő. A kormány tájékoztatása szerint az idei elején már végrehajtottak egy 30%-os emelést, így az újabb növekedéssel együtt a tanárok bére 2026 végére összesen 50%-kal lehet magasabb a tavalyi szinthez képest. A kormányülésen szó esett arról is, hogy továbbra is problémát jelent az óvodákban és a tanórán kívüli oktatásban dolgozók bérezése. Ezek finanszírozása ugyanis a helyi önkormányzatok költségvetéséből történik, és nem minden kistérség rendelkezik elegendő forrással a fizetések emelésére. A kabinet közölte, több régióval külön egyeztetéseket folytatnak a helyzet rendezéséről. A béremelés mellett az oktatási infrastruktúra fejlesztését is folytatják. A kormány tájékoztatása szerint 6 milliárd hrivnyát különítettek el iskolai óvóhelyek kialakítására és felújítására. További 1 milliárd hrivnyát fordítanak iskolai étkezdék és konyhák korszerűsítésére. Őszig több mint 500 iskola busz beszerzését tervezik. A kabinet szerint az akadémiai liceumok elsőbséget élveznek majd az új buszok elosztásánál, mivel 2026. szeptemberétől részt vesznek a középiskolai oktatás reformjának kísérleti programjában.
0: Az időjárásról.
2: Estére 17 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap a maihoz hasonló változékony időjárásban lesz részünk. Borongós, napos időszakok váltják majd egymást, a nappali hőmérséklet plusz 21 fok körül alakul. Vasárnap derült időjárásra számíthatunk plusz 22 fokkal, hétfőtől azonban borús, csapadékos időjárás várható. Köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: sporthíreinkkel folytatjuk. Május 10-én Beregszászban másodszor kerül sor a Futóka Hősökért jótékonysági futásra, amely tavaly hagyományteremtő rendezvényként indult. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy tapasztalt futóról vagy kezdőről van szó. A résztvevők 2,5 kilométeres távot teljesítenek, a futás pedig közösségépítő szerepével idén is kiemelt eseménynek számít. A rajt helyszíne a Művelődési és Szabadidő Központ, ahol a regisztráció 8 órakor kezdődik, a futás pedig 9 órakor indul. A főszervező a Beregszázi Városi Tanács. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány immár 13. alkalommal rendezi meg a Zubkó József kézilabda emléktornát. A rangos utánpótlás eseményre 2026. május 9-én szombaton kerül sor Beregszázban. A torna az elmúlt években folyamatosan növekedett, tavaly 36 csapat, összesen 417 fiatal kézilabdázó lépett pályára. A szervezők idén is hasonlóan nagy érdeklődésre számítanak, hiszen a rendezvény a kárpátaljai utánpótlás egyik legfontosabb találkozó helye. A verseny célja, hogy lehetőséget adjon a fiatal tehetségeknek a megmérettetésre, és erősítse a kézilabda jelenlétét a térségben. Kuszton rendezték meg a 2014-15-ös születésű fiú Kárpátalja kézilabda bajnokságának döntőjét. A tornát a 20 Narcisz csapata nyerte meg, míg az ezüstérmet a zungvári olimpiai tartalékok speciális gyermek és ifjúsági sportiskola együttese szerezte meg. A beregszázi gyermek ifjúsági sportiskola remek teljesítménnyel bronzérmet ünnepelt. A hazai Spárták Huszt a 4. helyen zárta, a zungvári speciális gyermek és ifjúsági sportiskola pedig az 5. pozícióban fejezte be a bajnokságot. A Zungvári Harmónia Iskola Központ csapata képviseli Kárpátalját a válvetve iskolai ligák elnöki projekt döntőjében. A Huszti Kárpáti stadionban rendezték meg a Cross Biathlon verseny 4. megyei szakaszát, amelyen 6 csapat vett részt a régió különböző közösségeiből. Bár a versenyszám idén szerepelt először a projekt programjában, a Harmónia csapata magabiztos teljesítménnyel első helyet szerzett. Ennek köszönhetően ők vívták ki a jogot, hogy Kárpátalját képviseljék az országos döntőben. Sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Világszép Ilonka. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy lánya. Ez a lány olyan szép volt, hogy messze földről csodájára jártak. A szépségiért el is nevezték Világszép Ilonkának. Addig beszéltek a népek Világszép Ilonkáról, hogy a királynak is, aki éppen házasulandó legény volt, fülébe jutott a híre, s attól fogva nem volt nyugodalma se éjjel, se nappal. Volt az udvarban egy festő, s ennek azt mondta a király. Menj el ahhoz a Világszép Ilonkához, s fesd le nekem, hadlám, csak ugyanolyan szépen, ahogy mondják. Mert ha olyan, Isten Krisztus úgy segéljen, feleségül veszem. Elment a festő, fölkereste Világszép Ilonkát, lefestette, s hazavitte a képet a királynak. Itt van, felséges királyom, éppen szakasztott ilyen, mint a kép. Magam sem láttam ilyen szépet, mióta e világra születtem. Nézi, nézi a király a képet, s a szeme szája tátva marad a nagy erős csodálkozástól. Mindjárt hívatta az udvarmestert, megparancsolta, hogy fogasson be hat bársonyhintóba, s hozassa el Világszép Ilonkát az egész nemzetségével. No, az bizony könnyen elhozhatták. Elég lett volna egy hintó is, mert Világszép Ilonkának az apján kívül senkie se volt. Szépen beleültették a hintóba Ilonkát, az apja felült a bakra a kocsis mellé, s azzal megindultak a király városába. Mentek, hol lassan, hol sebesen, s egyszer aztán bekerültek egy nagy rengeteg erdőbe. Amint az erdőben haladtak, csak elébük toppan egy vén cigányasszony a leányával. Csúf volt mind a kettő, mint az ördög. A vén asszony megállítja a kocsist.
4: Állj meg, kocsis, védj fel a hintódba, s bizony megszolgálom.
5: Félre az útból, vén boszorkány, rikkantott rá a kocsi. Tudod-e, hogy ez a király hintaja?
3: Hallja ezt a beszédet, Világszép Ilonka, kihajlik a hintóból, s azt mondja.
6: Csak hagyjat, hagyj üljenek fel, azt akarom, hogy a mai nap mindenkinek jó nap legyen.
3: Azzal felültette magával szemközt a cigányasszony csalányát, a kocsis pedig tovább hajtott. Kis idő múlva egy nagy folyóhoz értek. A vén cigányasszony itt nagy hirtelenséggel megfogta Világszép Ilonkát, kivette két szemét, s azzal a folyóba lökte. A kocsis meg a szegény ember semmit sem vettek észre, s hajtottak tovább. Hazaérnek a király udvarába, s szalad a király a hintó elé, hogy levegye a Világszép Ilonkát. Aj, de szinte kőbálványá változott, mikor meglátta a vén banyács lányát.
5: Hisz ez egy világcsúflány, nem a Világszép Ilonka, kiáltott a király szörnyű haraggal.
3: Nézi a szegény ember, nézi a kocsis is. Mennyre földre esküdöznek, hogy ők Világszép Ilonkát hozták, s ez a világcsúflány csak az erdőben ült föl a hintóba. De a vénasszony is mennyre földre esküdött, hogy ő a szegény ember felesége, az a lány meg az ő lánya, Világszép Ilonka, csak az úton egy kicsit megfeketedett.
5: Jól van, mondta a király, most már a szavamat meg nem másolom. A szépségében feleségül akartam venni, feleségül veszem csúfságában is. De téged, szegény ember, sírig tartó tömlőcbe vettetlek, amiért nem vigyáztál a lányod szépségére.
3: Eleget beszélt a szegény ember, hogy egész úton le sem eresztették a hintó födelét, hogy a nap nem sütött a lányára, hogy az ő lányát elveszesztette ez a vén boszorkány, de emezek még jobban győzték szóval, s a király nekik hitt, a szegény embert pedig tömlőcbe vetette. Eközben Világszép Ilonkát vitte a folyó. Sodorta, sodorta, mint tovább, tovább, egyszer aztán kidobta a partjára, éppen egy halászkunyhó elé. Abban a halászkunyhóban egy öreg halász meg a felesége laktak, s éjfél időben keserves sírásra ébredtek fel. Megszólal a halászni.
7: Hallja-e, gazda, valaki sír az ajtó előtt?
5: Bizony, mintha én is sírást hallanék, mondta a halász. Már csak kinézek, hogy mi van odaki.
3: Kimegy a vén halász, s hát az ajtó előtt egy csurom vízlány ül, és úgy sírdogál magába.
5: Nézi, nézi, hát annak a lánynak mind a két szeme hiányzik, de a könny úgy potyogott a szeme gödréből, mint a zápor eső. S lásd csodát, minden könycsepp egy-egy gyémánt gyöngyé változik.
3: Kérdi az öreg halász.
5: Ki vagy te, mi vagy te, szegény leány?
3: Elmondja Világszép Ilonka, hogy ki, s mi, s hogy mi történt vele.
5: Ne búsulj, lányom, mondta a vénhalász. Jár be hozzám, itt elélhetsz halálod napjáig. Nekünk úgy sincs gyermekünk.
3: Megköszönte a leánya szívességet, és bement, de csak sírt, mindig sírt. S amint sírt, folyton folyvás pergett a szemegödréből a gyémánt gyöngy. Azt mondá egyszer a vénhalász.
7: No már, elég volt a sok sírásból. Egyet se sírt többet, mert én addig meg nem nyugszom, míg a szemedet vissza nem kerítem.
3: Fogta a teménytelen sok gyémánt gyöngyöt, s elindult azokkal világgá. Árult a városról városra, és bezzeg minden asszony, minden leány szerette volna megvenni, de a vén halász azt mondta, hogy a világ minden kincséért sem adja, csak két szemért.
7: Jaj, de kikacagták mindenütt a halászt. Vén bolond, ki adja majd oda a szemét?
3: Jól van, ment tovább. Addig ment, amíg a király városába nem ért. Ott egyenest ment a világcsúf királynéhoz. Mutatja a gyönyörűséges drága gyöngyöket. Megőrült a világcsúf királyné, hogy majd kiugrott a bőréből. Azt kérdezte, hány zsák aranyat adjon érte? Felelte a vén halász.
7: Nem kő, ha mind ideadod is, ami arany van az országodba, de két szemért neked adom, felséges királyné.
3: Bejön a vén cigányasszony, s mondja neki a lánya, hogy milyen bolondságot kíván az a vén ember.
4: Hát ad oda neki a világszép iloda szemét,
3: suttintja a vén boszorkány.
4: Úgysem veszed használt.
3: Na volt öröm, mindjárt elé keresték a világszép Ilonka szemét, átadták a vén embernek, s még jót kacagtak a vén bolondon, mikor eltávozott. Ment az öreg ember, meg sem állott, míg hazáig nem ért. Világszép Ilonka még mindig sírt, mert el nem tudta hinni, hogy szem helyett szemet lehessen találni. Márpedig a vén halász talált, azám megtalálta az Ilonka szemét. Egyszeriben visszatette a helyére, s hát, Uram Jézus, most még ezerszer szebb lett világszép Ilonka, mint annak előtte. Telt múlt az idő, a vén halász elment halászni, s magával vitte Ilonkát is. Amint a folyó partján halászgatnak, arra felé tart csónakon a két vadász, akik vadkacsára lövöldöztek. Az egyik vadász csak felkiált. Nézd oda, látod azt a leányt?
7: Látom, mondta a másik. De olyan szép, hogy mindjárt megvakulok a nézésitől.
3: Az Isten Istenem ne legyen, ha ez nem világszép Ilonka, mondta az első.
7: Állj, ne felséges királyom, ez csak ugyan világszép Ilonka.
3: A király meg az udvarmestere volt a két vadász, s mindjárt kikötöttek a parton. Szaladtak a lányhoz. Köszön a király, s kérdi. Hogy hívnak téged, te szép leány? Feleli a lány.
6: Azelőtt világszép Ilonkának hívtak, de most már nem tudom, megillete ez a név, mert egy esztendeje, hogy tükörbe nem néztem.
7: Noha egy esztendeje nem néztél tükörbe, hát hidd meg, hogy most ezerszer szebb vagy, mint azelőtt. Velem jössz te mostan.
5: Hó-hó, szólalt meg a vén halász,
7: abba még én is beleszólok.
5: Szólhat Kent ezret is, mondta a vadász, mert én a király vagyok.
3: Közbeszól most világszép Ilonka.
6: Igaza van a vén halásznak, felséges királyom, mert neki köszönhetem a szemem világát.
3: Aztán elmondott mindent úgy, ahogy történt. A király egyszerében hazaszalasztotta udvarmesterét két hintóért, az egyikbe ő ült világszép Ilonkával, a másikba a vén halász meg a felesége. Az udvarmesternek meg azt mondta, jobb, ha nem szorul a hintóba, menjen haza csolnakon. Hamarosan otthon voltak. S amint a hintó befordult a kapun, nagyot kiáltott a király.
7: Ki a házból, boszorkányok?
3: Egyszerűen kihúzatta a vén boszorkányt is, a lányát is a palotából, s mind a kettőt négy-négy darabra vágatta. Úgy tétette ki a város kapujára. A szegény ember pedig mindjárt kieresztette a tömlőcből, s olyan vendégséget csapott, hogy hetet hét országon túl is híre ment. Így volt, vége volt, igaz volt.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio.
3: More music in the mix.
4: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
5: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Ma olyan dalokat hoztam, amelyek szépen végig kísérnek egy lirai, elgondolkodtató hangulatú fél órán. Egy-egy érzelmesebb pillanat, egy kis nosztalgia, egy kis filmzene, minden, ami finoman megérint. Kezdünk! Vítanie radiosluka čam сьогодні у програмі музичний трек. Я запрошую вас у подорож музикою та емоціями. Трохи зворушливих моментів, трохи ностальгії. Усе, що ніжно торкається душі. Починаємо.

Adele után következik egy letisztult R&B hangzás. Naomi Sharon neve egyre ismertebb. Nagyon elegáns, nagyon finom, minden dallama mély érzelmeket hordoz. Can we do this again?

Ez volt már a Zenesáv. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a lirai hangulatokkal teli fél órán. Ahogy a hangok elhalnak, hagyjuk, hogy a csend meséljen. Minden dallam nyomot hagy, és a hónap új történeteket ígér. Sziasztok! Мелодии затихають, але відчуття залишаються з нами. До зустрічі з новими піснями та емоціями.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

Így hadd nézzelek hajnalig, maradj így.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam azt a pa. Jodim FM.
1: Klassne radio.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

akkor még érintetlen szép volt.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.